0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Hallom már a Vindiát, tovább, tovább.
5: A ballagás meghatározó élmény, maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
5: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá.
8: Telefon 0630 652 26 22.
5: Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Rádió Dabas. A régió leghallgatottabb rádiója. Traveling in a fried out combi, on a hippie trailhead full of zombies.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: tesztünk.
1: Hajnali 4 óra van.
0: Hajnali 4 óra van.
2: Magyar-Osztrák Bizottság tárja fel az aszbeszt szennyezés körülményeit. Feljelentést tettek a Pest vármegyei gyermekvédelmi központ ellen. Elindult a Boldogasszony zarándok vonata Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A magyar kormányfő bécsi sajtótájékoztatóján közölte, jövő hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása érdekében. Magyar Péter szerint teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség, az ügy ugyanis sok ezer magyar családot érint. Hozzátette, van olyan település, ahol a megengedett határérték 300-szorosa a levegő aszbeszttartalma. A miniszterelnök szerint egyelőre nem világos, hogyan történhetett meg, hogy az EU-ban aszbesztet tartalmazó kőzúzalék került nagykereskedelmi forgalomba az osztrák bányákból, hiszen ezeket a termékeket kötelező bevizsgálni. A szóban forgó bányák kapcsán elmondta, azok közül 4-et már bezártak, egy azonban még mindig működik. Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, a Pestvár megyei gyermekvédelmi központ ellen, többek között kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás és annak eltussolása, valamint gyermekek rendszeres verése, megfélemlítése és magukra hagyása miatt. A gyermekek szenvedéséről, bántalmazásáról, megalázásáról és rendszer szintű mulasztásokról van szó, amelyeket nem lehet tovább elhallgatni, írta, hozzátéve, hogy az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központ felé, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton vonulnak a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mindiák Szövetkezet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A szövetkezet tapasztalatai szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben. A szövetkezet összesítése szerint az idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Az átlagos órabérek bruttó 2200-2500 forint között alakulnak, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként. Erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Simply the best, simply the best. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoztállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Vonalban köszöntöm már Rusvai Miklós, virológust, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Két témánk lesz, ahogy itt már az előbb összebeszéltünk, ami jelenleg aktuális lehet. Az egyik az az egész világot érinti, jelen pillanatban legalábbis nagy érdeklődésre tart számot, a másik pedig majd egy helyi ügy lesz, úgyhogy kezdjük először a egész világot érintő kérdéssel, ez pedig a hantavírus, mert hát rengetegféle dezinformáció meg konteó állt már össze ezzel a vírussal kapcsolatban, ugye itt nagyjából annyit kell tudni, hogy egy óceánjárón fedezték fel ezt a vírust, aztán ezt a megbetegedést, ugye halálos áldozatok is voltak, és hát nem nagyon engedték ezt az óceánjárót sehol se kikötni, aztán végül Tenerifén köthetett ki. Mit kell tudni erről a betegségről, és valóban ez most csak fel lett hájpolva, vagy azért tényleg egy komoly betegségről van szó?
2: Mindenképpen ajánlott az óvatosság, és a virológusok és járványtani szakemberek is fokozott figyelemmel kísérik most ezt az esetet, mert a COVID óta mindenki fokozott érdeklődést tanúsít, és hát egy kicsit, hogy úgy mondjam, feszültséggel teli állapotban kezeli az ilyen új betegségeket. Igazából pedig nem új betegségről van szó, már az 1950-es években ismerték föl, a Hantan folyó völgyében, Koreában az amerikai katonák fertőződtek először, akik ott állomásoztak a koreai háborúban, és erről kapta a nevét a hantavírus, tehát a Hantan folyóról, aminek két alapvető változata van, sok alváltozata van, de az úgynevezett újvilági, ami Európában és Ázsiában, az óvilági, ami Európában és Ázsiában van, ezek nálunk is honosak, többféle variációban, illetve az újvilági, ami az amerikai földrészen van, és aminek ez a mostani változata, az úgynevezett andok változat, ez az, ami emberről emberre képes terjedni, mert az óvilági változatok azok mindig csak rákcsálóról mennek át emberre, tehát valamilyen rákcsáló kontaktus kell, tehát például takarítás, mondjuk egy raktársöprés, vagy padlástakarítás, garástakarítás során a rákcsáló körülékével, vizeletével fertőzött por belélegzése közvetítheti a fertőzést, vagy egy erdei kiránduláson az erdei rákcsálók által összemászkált szamóca, szeder, amit elfogyaszt egy kiránduló, tehát ezek révén fertőződhet valaki. Ez az újvilági változat, ez az andok változat az, ami emberről emberre terjedhet, mert míg az óvilági változatok, tehát a nálunk honos vírusok elsősorban vesekárosodást idéznek elő, addig az újvilági változat tüdőgyulladást okoz, és ennek következtében a kilélegezett vírus is tartalmazhat esetleg vírusrészecskéket, és így másik emberre átkerülhet.
1: Itt ugye azt mondják a szakemberek, hogy azért olyan jellegű világjárványt nem tudna okozni, mint amit ugye a COVID idejében tapasztaltunk. Ez azt jelenti, hogy itt ahhoz, hogy emberről emberre kerüljön át, szorosabb testi kontaktusnak kell kialakulni, vagy ugyanúgy akár egy köhögéssel, tüsszentéssel, mint hogy a COVID terjedt, azért átadható?
2: Most még nem, és ezt a mostot szeretném hangsúlyozni, és azt, hogy jelen tudásunk szerint ez a vírus mutációra ugyanúgy hajlamos, mint a koronavírus, tehát azért is kísérjük folyamatos figyelemmel és fokozott figyelemmel, mert nem tudjuk, mi lesz belőle. Az első gyanús jel az az volt, hogy a hajóról kiszállt utasok közül, Szent Ilonáról, Dél-Afrikába ment egy utas, aki aztán később meg is halt, és aki Hollandiába akart repülővel utazni, és az a KLM utas kísérő, aki nem engedte felszállni a repülőgépre, és csak rövid ideig volt vele érintkezésben,

0: ő fertőződött, és Hollandiába visszarepülve a KLM géppel, ő ott kórházba került, megbetegedett, kórházba került, és jelenleg is karanténban van. Tehát mindaz igaz, amit mondanak, hogy jelen tudásunk szerint emberről emberre nehezen terjed, és ott a hajó zárt közösségében volt csak lehetőség arra, hogy nagyobb számban megbetegedjenek és fertőződjenek az utasok. Ez a KLM gép stewardess, ez felveti annak gyanúját, hogy esetleg rövidebb érintkezés során is átjuthatott a vírus, ennek a körülményei még tisztázásra várnak, de minden esetre gyanakvásra ad okot.
1: A nagy kérdés, hogy ellenszer, valamilyen megelőzési mód van-e ebben az esetben, mert ugye a Covid-nál is ugye az volt a probléma, hogy csak utólag sikerült az oltásokat kifejleszteni. Ebben a betegségben hogy állunk ilyen tekintetben?
0: Vakcina jelenleg nincs forgalomban, Koreában, tehát ahol az eredeti felfedezése volt a vírusnak, és Kínának a Koreával szomszédos területein van lokálisan alkalmazható vakcina, de ez nincsen az egész világra engedélyezve. Vannak vakcinák kifejlesztés alatt, de forgalomban még egy sincsen, tehát megelőzni nem tudjuk. A gyógyítás az pedig a tünetek enyhítésén és a betegek közérzetének javításán munkálkodik. Tehát a gyógyításnál a vesekárosodást előidéző esetekben a lázcsillapítás, a dialízis segíthet. A tüdőgyulladást előidéző újvilági törzseknél az oxigénterápia, szélsőséges esetben a lélegeztetőgép alkalmazása jön szóba. Most ugye ez az utóbbi változat, ami a haláleseteket okozta.
1: Ugye alapvetően, legalábbis, hogy így beszélünk róla, nekem ilyen trópusi betegségnek tűnik ez a vírus. Ettől függetlenül, ugye tegnapi hírról...
0: Bocsánat, hogy szavába vágok, egyáltalán nem. A hajó az Ushuaia nevű argentin kikötővárosból indult, ami a szinte legdélebbi pontja az amerikai földrésznek, tehát ott jóval hidegebb van, mint itt nálunk, az már szinte a sarkörnél van, ugye a Hornfok a déli pontja az amerikai földrésznek, tehát ez a fertőzés az Andokban, hideg régióban élő rágcsálók között is előfordul.
1: Na hát akkor már meg is lett száfolva, hogy igazából arra szerettem volna csak kiukadni, hogy ez mennyire van mondjuk egyébként az egész világon jelen, csak mondjuk most, hogy ugye nyilván itt ugye a közösségi média, ugye erről is beszélgettünk, hogy ugye azért ezek fel tudják nagyítani ezeket az eseteket. Azért is kérdezem, mert ugye pont tegnapi hír volt, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában is találtak már ilyen megbetegedést.
0: Ó, hát nálunk is minden évben több tucatnyi volt, amikor több tucatnyi is volt, tehát ezek, még egyszer mondom, az óvilági törzsek nálunk is előfordulnak, és ez az ukrán eset is azok közé tartozik, tehát itt is a vírusváltozatok között tegyünk különbséget, ugyanúgy, mint a koronavírusnál, nem mindegy, hogy a wuhani változatban betegedett meg valaki, ami ugye sokkal súlyosabb és nagyon gyakran végzetes kimenetelő volt, vagy pedig most, amikor már az Omikron változat van, ami egy náthaszerű felső légúti megbetegedés, tehát a változatok azok a hantavírusok esetében is nagyon erőteljesen különböznek a megbetegítő képességben. Tehát még egyszer mondom, ami nálunk van, ami a ukrán eset is volt, Lengyelországban is már ugye beszámoltak újabb esetekről, tehát ezek mind az óvilági változatok, amik kevésbé veszélyesek. De nálunk is volt már haláleset sajnos ilyenből is, vesekárosodás miatt, de nem tüdőgyulladás miatt.
1: Mert akkor nagyjából szerintem tisztába tettük, tehát tulajdonképpen most figyeli a WHO is, hogy hogyan alakul itt a helyzet, és alapvetően ami most nagy kérdés, hogy itt a mutálódás az megtörténik-e, vagy egyelőre kordában tudták tartani a terjedését.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És akkor térjünk hát egy másik, ez már közelebb van hozzánk, ez az eset, és hát ez is azért sok kérdést felvet. Ugye néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy TBC-vel diagnosztizáltak egy általános iskolai diákot Gyálon, és hát adódik a kérdés, hogy itt a kötelező védőoltások idején hogyan fordulhat elő ilyesmi?
2: A TBC-t ugye egy baktérium okozza, a tuberkulózis baktériuma. Hát Magyarországon ugye nagyon gyakori volt régen, Morbus Hungaricusnak is, tehát magyar betegségnek is hívták egy időben. A két világháború között nagyon sok áldozatot szedett. A védőoltás az 1960 óta kötelező, és azzal a Covid óta megint csak mindenki tisztában van, hogy az oltás nem véd meg a fertőződéstől. Tehát a BCG oltás, ami a tuberkulózis ellen véd, az a legelső oltás, amit minden gyerek megkap 30 napos kora előtt, legtöbbször még a szülészeten, ami előtt elhoznák a kórházból, a gyerek megkapja. És tulajdonképpen arra jó, hogy egy versenyfutásban vagyunk azzal, hogy a környezetünkben lévő tuberkulózis baktérium jut be előbb a beteg, vagy az egyén szervezetébe, vagy megkapja előbb a BCG oltást. Tehát azért első az oltások sorában a BCG oltás, hogy megelőzzük a környezetben lévő virulens megbetegedést okozni képes baktériumot, egy gyengített megbetegedést előidézni nem képes baktériummal, és immunitás alakuljon ki, mielőtt kikerül a környezetbe a gyerek, mert ez a baktérium itt van, önben is benne lehet, bennem is bennem lehet, bármikor bármelyikünk hordozhatja, de nem betegszünk meg tőle, mert védettek vagyunk. És ha valami miatt az immunrendszerünk meggyengül, akkor viszont megbetegszünk, vagy mondjuk hajléktalanok leszünk, és nem táplálkozunk megfelelően. Ezért van az, hogy a hajléktalanok között, vagy a szegregációkban élők között sokkal gyakoribb ez a fertőzés, a megbetegedés, mint az egészséges populációban, népességben. Tehát Magyarországon is évente több száz fertőzöttet azonosítanak, betegek is előfordulnak, akik kezelésre szorulnak, mert a baktérium itt van, csak betegséget nem okoz a vakcinázás miatt. De ha az immunrendszerünk meggyengül, akkor rögtön a betegség is kialakulhat.
1: Hogyha valakinél esetleg ezt diagnosztizálják, akkor milyen kezelés vár rá, illetve mennyire okozhat esetleg komoly maradandó károsodást, vagy tulajdonképpen itt azért a szervezet megfelelő gyógyszeres kezeléssel azért le tudja küzdeni?
2: Igen, antibiotikumok állnak rendelkezésre, és ezekkel gyógyítható a tuberkulózis. Sajnos az antibiotikum rezisztencia, a mikobaktérium törzsek, tehát a betegséget előidéző baktérium törzsek között is terjed, tehát csökken az antibiotikum hatékonysága, és ezért különösen veszélyes az, hogyha a kezelés félbe marad. Tehát megint csak, ha valaki hajléktalanként nem megy vissza a kezelésekre rendszeresen, mert több hétig tartó kezelésről van ilyenkor szó, ő esetleg nem található, meg kikerül az egészségügyi rendszerből, akkor félbeszakad a kezelése, és adott esetben az ilyen esetek is segíthetik az antibiotikum rezisztencia kialakulását, tehát nagyon fontos, hogy végig menjen ilyenkor a kezelés addig, amíg a baktérium el nem pusztul a szervezetben.
1: Záró kérdésem már csak annyi lenne, hogy azért lassan közeledünk a nyári időszakhoz. Elvileg indulna ugye a nyaralási szezon. Nyilván ugye itt most olyan tekintetben is azért sok kérdés van. Ugye főleg itt itt a különféle üzemanyag ellátással kapcsolatban, hogy aztán hogyan is alakul majd a nyár, ugye ez még nagy kérdés, de mondjuk, ha vegyük az optimális esetet, mindenki a kedve szerint arra helyre el tud utazni, ahova szeretne, kell-e most esetleg valamilyen extra intézkedésre számítani, vagy valahol esetleg olyan tája van-e a világnak, ahol azért óvatosabban töltsük az időnket?
2: Mindenütt óvatosan kell tölteni az időnket, tehát a leggyakoribbak a különböző emésztőszervi fertőzések, amikor valaki kipróbálja a lokális élelmiszereket, és az utcai árustól vesz valamilyen ételt, és utána egy hétig nem tudja elhagyni a szállodai szobát, olyan hasmenése támad. Tehát az ilyenekre is kell, a szúnyog közvetítette fertőzésekre, tehát Amerikában, bocsánat, igen, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában a malária, a dengiláz, a csikungunya, tehát számos ilyen fertőzésről beszéltünk az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezek világszerte többfelé várják az óvatlan utazókat, de emiatt ne halasszuk el az utazásunkat, mert a turizmus az azért ettől nem fog megállni, de legyünk tisztában azzal, hogy mindenhol sajnos a lokális, a helyi fertőzések azok előfordulnak.
1: Mi pedig köszönjük szépen a tájékoztatást, szerintem egy kicsit sikerült képbe kerülnünk, akár a hantavírussal, akár a TBC-vel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Rusai Miklós volt a vendégünk.
2: Köszönöm az érdeklődést, további szép napot!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Beszélgetés következik, és a vonalban köszöntöm már Borbély Norbertet. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Üdvözöllek, sziasztok.
1: Ráckeve térségi közhasznú mentő alapítvány képviseletében vagy itt nálunk, köszöntelek a műsorban. Kicsit mutasd be nekünk az alapítványt, mivel is foglalkoztok, miben is segítitek a térséget.
2: Alapítványunk 2007-ben alakult meg a ráckevi mentőállomáson dolgozó lelkes bajtársak kezdeményezésére, és 2008-tól tudjuk fogadni az adó 1%-át. Igazából a ráckevi mentőállomás, ráckevi mentőalapítványnak a célja az, hogy a ráckevi mentőállomás munkáját segítse, támogassa, illetve az itt dolgozó bajtársaknak. Mire gondolok itt? Gondolok itt arra, hogy különböző mentéstechnikai eszközöknek a beszerzése, természetesen mielőtt ezek használatba lennének véve, az országos mentőszolgálat ezt engedélyezi. Különböző fejlesztéseket hajtunk végre az állomáson, mind műszaki, illetve állomási fejlesztések, a vizes blokknak a felújítása, a nappali tartózkodó helységnek a felújítása, illetve a bajtársak munkakörülményét próbáljuk segíteni és javítani. Különböző oktatásokon, bemutatókon és egészségnapokon szoktunk részt venni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a laikusok megtanulják az alap elsősegélynyújtást, illetve az alap újraélesztési elveket. Nagyjából összefoglalva ezzel foglalkozunk, és támogatjuk a mentőállomáson dolgozókat, illetve a munkát.
1: És körülbelül jól értem, akkor számtalan olyan rendezvény is van, ahol akár a lakosság is találkozhat egyrészt a mentősökkel, másrészt az alapítványban dolgozókkal, kollégákkal.
2: Így van, így van. A környező települések meg szoktak hívni minket különböző családi napokra, rendezvényekre, egészségnapokra, és akkor mi általában mindig kitelepülünk. Szerencsére az országos mentőszolgálat támogat minket, a 90%-ban mentőautóval szoktunk érkezni, és akkor itt bemutatjuk a munkánkat, illetve az alap elsősegélynyújtás, illetve az újraélesztést oktatjuk.
1: Van-e most bármi, amire az alapítvány gyűjt, vagy amiben kéritek a segítséget?
2: Igazából mindig az aktuális dolgok, mindig jön valami aktuális dolog, különböző mentéstechnikai eszközöket szerzünk be, illetve az állomáson a felújítások zajlanak. Most jelen pillanatban az előző évben a garást próbáltuk egy kicsit fejleszteni, illetve felújítani. Rengeteg vállalkozó ajánl fel különböző műszaki eszközöket, vagy esetleg pénzbeli támogatást, legyen szó tárgyi adományról, vagy valamilyen szolgáltatásról. Igazából mi mindennek örülünk, mindent elfogadunk.
1: Várjátok tehát akkor a felajánlókat, a támogatókat, és ha már így a munkáról kicsit beszélgetünk, azért közeledik lassan a nyár, ugye ráckevei központtal működtök. Nyilván itt azért a Duna közelsége, rengeteg fürdő, rengeteg tó környéken, és hát azért a jó idő is csábítja az embereket a szabadtérre. Mennyivel van ilyenkor egyébként több munkátok, mi a tapasztalat?
2: Ilyenkor, amikor beköszönt a jó idő, már amikor a tavasz is beköszönt, ugye rengeteg nyaralóövezet van a térségünkben, és ilyenkor azért megnövekszik az itteni esetszámunk is, és mondhatjuk azt igen, hogy nyáron azért jelentősen megnőtt a mentőfeladat száma, és arra kérünk igazából mindenkit, hogy próbáljuk meg ezeket a különböző fürdőzéseket, az esti partikat kultúrát keretek között, és felelősségteljesen véghez vinni.
1: Hát köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát én már kicsit utána néztem, aki esetleg legközelebb szeretne például személyesen veletek találkozni, akkor rá érdemes ellátogatni majd Szigetújfalura is, ha jól tudom, mert hogy ott is lesztek majd gyereknapon.
2: Így van, a Kis-Sziget Öte önkéntes tűzoltó egyesület szervezi azt a gyereknapot, velük is szoros kapcsolatban vagyunk, úgyhogy meghívást kaptunk oda, úgyhogy ott is jelen leszünk majd május 30-án.
1: Norbi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Egy dal mindig mást mond.
4: Akárhányszor is hallod.
3: Örökké változatosan.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: A családi piknik válogatásadását hallottad itt a 93.
1: Reggel 6 óra van.
2: Reggel 6 óra van.
3: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
4: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Oszecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat, a Zabony Kiddel szemben és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető újhatján újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápi Oszele hazai pályán alaposan megnehezítette a Taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádiódabas, az otthon hangja.
0: 2026. május 22-én pénteken reggel 6 óra után néhány perccel Kis György Krisztián köszönt ismételten itt a 93.4-en. Indul már is a hét utolsó munkanapja, amikor is a Júliák és a Riták ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, bele is kezdünk My Smith-szel a mai napban.
1: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: www.radiodrost.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a

felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: Mielőtt egy rövid kereskedelmi szünetre mennénk el, előtte egy programot ajánlok nektek, hiszen néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Fellépnek többek között az Apró Kis és Bokréta néptánc együttesek, Kéve és Rőzse néptánc együttesek, valamint az Így Tedd Rá csoportok. Mindenkit sok szeretettel várnak a hagyományőrző műsoron, tehát május 25-én Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban 18 órától. Most rövid szünet, utána már is folytatódik tovább a reggel.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a Csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa Csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

Május 22-e van, péntek, és hát sok-sok érdekesség kapcsolódik a mai naphoz. Például ma van a Goat világnap, egy nap a Goat szubkultúra, a sötét divat, a zene, illetve az ilyen életérzés ünneplésére. Aztán ma van a klasszikus Sherlock Holmes nap is, Sir Arthur Conan Doyle író születésnapja tiszteletére. A világ leghíresebb fiktív nyomozóját ünneplik a rajongók. És ma van a Bitcoin Pizza napja is, annak a napnak az emlékére, amikor 2010-ben a történelemben először vásároltak fizikai árut, két pizzát 10 000 bitcoinért. Gasztronómia a folytatásban, hiszen a nemzeti vanília puding napja van ma, egy remekül ügy arra, hogy bűntudat nélkül egyél meg egy nagy tál édességet. Aztán ma van a nemzetközi passziensz nap is, a klasszikus számítógépes és kártyajáték napja, ami mögött mindannyian számtalan elpazarolt munkaidős percet tudhatunk. És vásárolj egy hangszert nap is van ma, arra ösztönöz, hogy végre vedd meg azt a gitárt vagy ukulelét, amin mindig is tanulni akartál. És hogyha már zene, megyünk is tovább a Lefarbennel.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Like a

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Szluka Brigi a mikrofonnál. Janet Jackson énekelt nekünk That's the way love goes. Itt az Otthon hangján ezzel zárult ez az óra. 2 percünk van még 7 óráig, úgyhogy gyorsan megnézzük, mi a helyzet az utakon. Már mondom is, erősödik a forgalom már most a Budapest felé vezető utakon. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is torlódásokra kell számítani. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódást Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Ennek tudatában tervezzétek arra fel az útvonalakat. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bak térségében a reggeli csúcs miatt lassulás, 2-3 kilométer hosszan már szakaszosan torlódnak a járművek, úgyhogy vezessetek arra fele is óvatosan. Ne felejtsétek el, hogy még tart a felüljáró híd újítása itt az újhartyáni csomópontnál a 405-ösön, úgyhogy ott mindig van egy kis torlódás ilyenkor reggelente, meg napközben is előfordul, úgyhogy ezt is kalkuláljátok bele az indulásba. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, és tudjátok, 29-562-562, ezen a számon pedig megmondhatjátok nekünk, hogyha tapasztaltok bármi fennakadást itt a térségünkben az utakon. Vigyázzatok magatokra, mindjárt kezdjük is a TikTokot, 1 perc van még 7 óráig.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott, emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban 2-szer ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 7 óra múlt, 4 perccel a mikrofonnál Szulka Brigit, halljátok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kávézunk, teázunk, ébredjünk együtt. A True Colors Mad World című dala indítja majd ezt az órát. Nem sokára pedig részletesen megnézzük, hogy milyen idő várható ma, mit is vegyünk föl, kinyitjuk a gardrobot, és azt is elárulom majd nektek, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai napunk, és jön majd Ági és a legfrissebb térségi hírekkel. Addig is vezessetek óvatosan, és várom a 0-29-5-2-5-6-2-es telefonszámon a ti észrevételeiteket az utakról. Na, hallgassuk ezt a Mad World-ot.
0: A 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
3: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Dabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Natalie Jane Sabotage itt az Otthon hangján, egy perccel múlt el 7:45, már is kinyitjuk azt a bizonyos gardrobot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Nyárias, meleg és sok napsütés vár ma ránk, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Időnként számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékel, gyakran élénk lesz, hajnalban 12, délután 25 fok körül alakulhat a hőmérséklet, jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő. A melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet is. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is. Elvétve előforduló futózáporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Száraz, napos körülményekre számíthatnak a közlekedők is, csak elvétve fordulhatnak elő futózáporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül és felerősödik az északi-északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napszemüveget ne hagyjuk otthon, hiszen szükségünk lehet rá vezetés közben. A pollen terhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik majd. A fenyő és pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes magas, míg az eperfafélék alacsony közepes tartományban alakulhat. Hát akkor érdemes a kora nyárias ruhát viselnünk ma, napszemüveg legyen nálunk, vigyázzunk a bőrünkre is, azért most már az UV helyzet is egyre megterhelőbb lesz a bőrünk számára, úgyhogy erre is figyeljünk oda. Ákossal megyünk tovább, jön az Örvény című dal.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Több támogatásról döntött Gyálváros önkormányzata. Alig vannak pályázati lehetőségek az Inárcshoz hasonló települések számára. Ideje elővenni a naptejet a hétvégére.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Május 22-én pénteken reggel 7:30 Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Több támogatásról döntött Gyálváros önkormányzata. Döntöttek a civil és sportszervezetek számára kiírt pályázatok támogatásáról. Ennek keretében több helyi sportegyesület, sportoló és civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban működésük, programjaik és rendezvényeik megvalósításához. Napirendre került a gyári Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola működése és fejlesztése is. Bár az intézmény nem önkormányzati fenntartásban működik, Gyálváros önkormányzata továbbra is támogatja annak szakmai munkáját. Az intézmény új tanszakokkal és képzési lehetőségekkel bővül. A nyári napközis táborok megszervezéséhez szükséges pénzügyi keretet szintén biztosítja az önkormányzat. A támogatás fedezi többek között a kulturális programok költségeit, a pedagógusok megbízási díját, valamint a táborok működéséhez szükséges eszközök beszerzését is. Alig vannak pályázati lehetőségek az Inárcshoz hasonló települések számára. Mivel a település lélekszáma átlépte az 5000 főt, így a Magyar Falu program már nem elérhető számukra. Az eddigi pályázati rendszer nem kedvezett ezeknek a településeknek, azonban Szurocki Csaba polgármester úgy gondolja, a közeljövőben várható nem csak az önkormányzati rendszer, hanem a pályázati rendszer megújítása is.
10: Én remélem, hogy mindenképpen a jövőben sokkal erősebbek tudunk lenni ezen a fronton, és ezt a segítséget meg is fogjuk kapni. Legalábbis erre mutat azok a gondolatok, illetve azok a beszédek, amit Magyar Péter is elmondott, hogy meg szeretné erősíteni az önkormányzatoknak a jelenlétét és a biztonságát. A esetünkben ugye a Magyar Falu programból már mi kiestünk, tehát egy teljesen más pályázati lehetőségeket kell majd észrevennünk. Egy pályázatíró céggel fel is vettük a kapcsolatot, illetve pályázattal foglalkozó céggel, és az ő segítségüket kértük, hogy mégis mik a lehetőségeink, úgyhogy tőlük még várjuk azokat a forrásokat, illetve azokat a lehetőségeket, amikben majd esetleg indulhatunk. Nyilván itt is még megy a puhatolozás, tehát igazából nem tudni, hogy mi az, ami várható majd pályázat útján, de én azt gondolom, hogy jó irányba halad. Tehát még egyszer megismételve azt, hogy a kormányzat kiemelten kezeli az önkormányzatokat, mint bástya, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezeket segítse valamilyen úton, módon, és tényleg, hogyha megnyílnak az Európai Uniós források, akkor azért sok mindenre lehet megoldás.
7: A település három pontján helyeztek ki Trafibox sebességmérő dobozokat Budyin. Ezek fixen rögzített, biztonságos és időjárás álló fém védőtokok, amelyek önmagukban nem tartalmazzák folyamatosan a kamerát, azt majd a rendőrség fogja belehelyezni. A doboz elforgatható, így a közeledő és távolodó forgalmat is képes ellenőrizni. Továbbra is kiemelt figyelemmel dolgozik a térség vízellátásának biztosításán a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis az elmúlt év nagy részében csak szivattyús átemeléssel lehetett pótolni a vizet a ráckevei, vagy más néven soroksári Dunaágban. A szakemberek átlagosan másodpercenként 30 köbméter vizet emeltek át a Dunából. Erre azért volt szükség, mert a budapesti vízmércén mért 200 cm alatti vízállásnál a gravitációs vízbeeresztés már nem működik. A vízpótlás központi eleme a Csepel-sziget északi csúcsán található kvassai műtárgy együttes. Innen biztosítják az RSD megfelelő vízszintjét, valamint a térség ökológiai vízigényét is. Az átemelt víz fontos szerepet játszik a tisztított szennyvizek hígításában, emellett az alsó Duna völgy felé történő vízátadásban is. A kapcsolódó csatornahálózatban jelenleg is magasan tartják a vízszinteket, a főcsatornák telítettsége meghaladja a 90%-ot. A rendszerben már több mint 1 millió 700 ezer köbméter vizet tároznak. Ezt a készletet használják fel arra, hogy vizet juttassanak a tájba és a természetvédelmi területekre. A cél, hogy a víz minél nagyobb része helyben maradjon, beszivárogjon a talajba és segítse a vizes élőhelyek fennmaradását. A vízügyi igazgatóság szerint a térség vízellátása egy rendkívül összetett rendszeren keresztül működik, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási igényeket. Támogatja a táborozó gyerekeket Táborfalva önkormányzata. A Révfülöpi tábor évtizedek óta alapvetőnek számít, azonban az utóbbi időben újabb lehetőségek nyíltak meg. Szervez tábort az egyház, de lesznek egyéb tematikus lehetőségek is. Újdonság is várható, azok a gyerekek, akiknek a szülei az önkormányzat alkalmazásában állnak, saját napközbeni felügyeletet kapnak, hogy a polgármesteri hivatalban egész nyáron zökkenőmentes legyen az ügyintézés. Nagy Andrásné polgármestert hallják.
1: A Révfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 ezer forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt hogy osztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szockeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jógatábor. Én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort.
7: Zavartan bolyongó idős embert találtak a vasútállomáson kedden kora reggel Monori erdőn. A lakossági bejelentés szerint a vasútállomás egyes peronján egy zavartan viselkedő idős ember tartózkodott. Borbás Viktor polgármester azonnal kiment az állomásra, ahonnan hívta a 112-es segélyhívót. Az ilyen esetek rámutatnak arra, hogy a lakosság figyelmessége és gyors reagálása akár emberéletet is menthet. Egyetlen telefonhívás elegendő volt ahhoz, hogy időben segítséget kapjon egy kiszolgáltatott, zavart állapotban lévő ember, írt a közösségi oldalán a település vezető.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északkeleti szél. Délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: Dua Lipa és Angela felvétele a Fever itt az Otthon hangján, és már is nézzük, hogy miket üzennek nekünk mára a csillagok, hogyan alakul a napunk, egy perc múlva lesz 3:48.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Szokás szerint a kosokkal kezdjük ma is, az oroszlán hold és a kos Szaturnusz trigonja nagyon kedvez neked, hiszen tűz elemben jön létre. Ez nem csak hajtóerőt hoz, hanem mutatja, hogy most teljesen tudsz azonosulni a céljaiddal, és emiatt jöhet egy nagy siker, áttörés. Kedves Bika, a nap kilépett a jegyedből, a Mars belépett a jegyedbe a héten, ez minden bizonnyal egy nagyon sűrű hét volt, így különösen örülhetsz, hogy a hátad mögött tudhatod lassan, ma azonban még meg kell ugranod néhány kihívást, a Vénusz kvadrátja ugyanis egy összetűzést szimbolizál. A nap az ikrek jegyében van, és együtt áll az Uránusszal, ez az együttállás délután lesz pontos. Ez neked egy egészen kivételes lehetőséget teremt, hogy megújulva új nézőpontból tekints a világra. Nagyon jó meglátásokat hoz neked ez a mai nap. Kedves Rák, a Hold ma szuper támogató fényszöget kap a Szaturnusztól, te is érezheted a támogató energiák jelenlétét az életedben. Lehetséges, hogy konkrét segítséget kapsz valakitől, de az is, hogy szellemiek szintjén jön az univerzumból egy segítő ötlet, gondolat. Az oroszlán hold kap egy trigont a kosban járó Szaturnusztól, ez azt jelenti, kedves oroszlán, hogy most a nagy összhangot, lelki békét és szenvedélyt érzel egyszerre, ez tulajdonképpen a siker receptje. Kedves szűz, ma egy váratlan felismerés segíthet abban, hogy végre tisztábban lásd, merre érdemes tovább menned. Az Uránusz hatása nálad főleg gondolati szinten működik, hirtelen összeállhat egy kép, amit eddig nem értettél, érdemes figyelned a részletekre. A Hold és a Szaturnusz támogató kapcsolata a mérlegnél, főleg a kapcsolataiban hoz egy átrendeződést. Ma egy pillanatban kimondod, amit eddig inkább magadban tartottál, és ezzel sok feszültség oldódhat. Az Uránusz hatása közben új nézőpontot hoz egy régi vitás helyzetben, és lehet, hogy rájössz, nem is volt ott probléma. Kedves Skorpió, erős belső átrendeződés indulhat el benned ezen a napon. A Hold Szaturnusz trigon segít abban, hogy stabilabban tud kezelni az érzelmi helyzeteket, még akkor is, ha közben hirtelen felismerések érkeznek. Az Uránusz nálad mélyebb lelki szinten dolgozik. Kedves Nyilas, végre egy nap, amikor tisztán látod, mi az, ami tényleg előre visz. A Hold és a Szaturnusz támogat abban, hogy józan döntéseket hoz, miközben az Uránusz hirtelen ötleteket és inspirációt ad, ez így együttesen valamiben nagyon sikeressé tesz, legyen szó magánéletről vagy karrierről. A mai nap segít visszavenni a kontrollt, kedves Bak, olyan dolgok felett, amik mostanában szétestek körülötted. A Szaturnusz stabilizál és ad egy belső tartást, amire most nagy szükséged lehet. Az Uránusz viszont meglephet egy új információval vagy lehetőséggel, ami hosszabb távon teljesen új irányba terelhet. Kedves vízöntő, az Uránusz hatása nálad különösen intenzív, ezért hirtelen jöhet egy ötlet vagy felismerés, ami teljesen átírhatja egy helyzetről alkotott képedet és megkönnyebbülést hoz. A Hold és a Szaturnusz közben segít abban, hogy ezt ne csak megértsd, hanem stabilan be is tud építeni a szemléletedbe. És végezetül, kedves halak, ma nagyon erős az intuíciód és könnyen ráérzel mások szándékaira is. A Hold-Szaturnusz hatás segít abban, hogy ne sodorjanak el az érzések, hanem nyugodtabban tudj reagálni helyzetekre. Az Uránusz viszont váratlan felismerést hozhat egy munka vagy pénzügyi helyzet kapcsán, ami később fontos irányt adhat. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktok, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: By Alexis, a Slap és a Hungaria Mambo itt az Otthon hangján. Ezzel zártuk az órát, 2 percünk van 8 óráig. Már is kinézünk az utakra, megnézzük, mi a helyzet a közlekedésben. 0629 562 562, ezen a számon várom a ti híreiteket. Aztán a következő órában pedig belelapozunk a sajtóba, az online sajtóba, nézzük, hogy milyen hírek vannak ma. Jön a lapozóra, menüt is fogok ajánlani, és persze sok jó zenével is várlak benneteket. Az M4-es autóúton Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél csak a leállósávot korlátozzák, de a füst miatt 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani, vezessetek arrafele óvatosan. Továbbra is erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Ennek tudatában tervezétek arra az útvonalat. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bak térségében a reggeli csúcs miatt lassulás, 2-3 kilométer hosszan már szakaszosan torlódnak a járművek. Az élőképen az is látszik, hogy Újhartyánnál, a csomópontnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál is torlódás van jelenleg, úgyhogy vezessetek arrafele óvatosan, illetve itt az 5-ös számú főúton Dabas és Gyong között is vezessetek óvatosan, ott is most az útjavítás fennakadást okozhat. Vigyázzatok magatokra, várom a ti közlekedési infóitokat, jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik 3 résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció 2 tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció 2 képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épül társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-északkeleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál Szulka Brigit, halljátok. Szia, és Sean Paul kezdi majd ezt az órát, jön a Cheap Thrills mindjárt, és aztán belecsapunk a lapozgatásba is, megnézzük, mit írnak az újságok, friss hírekkel, érdekességekkel érkezem majd a lapozórában, és menüt is ajánlunk, felkészülünk az ebédre, közérdekű információkkal is várlak benneteket majd az óra felénél, tartsatok velem!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Csak te meg én, Geszti Péter és Péter Fibori újabb közös szerzeménye itt az Otthon hangján, és már is belecsapunk a lapozórába, 11 perccel múlt el 8 óra.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Először is egy közlekedési infóval jövök. 20 kilométeren át torlódnak a kamionok az M1-esen. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig a kiépített terelésnél a Bak térségében a reggeli csúcs miatt alakult ki lassulás, ott is 2-3 kilométeren torlódnak a járművek. Fordulat az aszbeszt botrányban, fontos bejelentést tett Gajdos László, erről az Economics számolt be. Péntektől leáll az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítése, miután az osztrák cég a bécsi tárgyalásokat követően visszavonulót fújt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán számolt be arról, hogy péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül sikerült elhárítani a közvetlen veszélyt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megállapodott az osztrák üzem tulajdonosával. Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya, fogalmazott a tárcavezető, aki arról is beszélt, hogy a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon, valamint a lakosság egészségének védelme. Magyar Péter az osztrák kancellárral tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására. Erről számolt be tehát az Economics, további részleteket is találtok az Economics oldalán a témában. 31 fokos csúcs hőmérséklettel jön a hosszú hétvége, a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy készüljünk fel erre. Számottevő csapadék nem valószínű, és hétfőre akár 31 fokig emelkedhet a hőmérséklet, úgyhogy mindenképpen nyáriassá válik most már az időjárás. Vasárnap sem számíthatunk majd csapadékra, napos lesz az időjárás, de szeles maradhat az idő, észak-keleti szelet helyenként erős széllökések kísérhetik, már vasárnap 25-30 fokig megy fel a hőmérséklet, szombaton pedig napközben 23-28 fok között alakulhat, úgyhogy folyamatos melegedés várható a hétvégére.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Follow the Flow és a Vidám dal itt az Otthon hangján, mi pedig 20 perccel 8 óra után folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Külföldi hírekkel megyünk tovább. Trump 5000 amerikai katonát küld Lengyelországba, számolt be róla a 24.hu. Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban, jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

0: A Truth és Social közösségi oldalon. Örömmel jelentem be, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba az általam büszkén támogatott Karol Navrocki jelenlegi lengyel elnök sikeres megválasztása, valamint a vele fennálló kapcsolatunk alapján, írt az amerikai elnök. Alelnöke G.D. Vance kedden Washingtonban még arról beszélt újságíróknak, hogy az Egyesült Államok még nem határozott arról, hova küldi a korábban Lengyelországba szánt több ezer fős katonai kontingensét. Aznap Vaclav Kosinek, Kamis lengyel védelmi miniszter amerikai hivatali partnerével tartott telefonos megbeszélését követően az X-en azt írta, az amerikai hadügyminiszter megerősítette, hogy változatlan marad az Egyesült Államok elkötelezettsége Lengyelország védelme és biztonsága mellett. Trump tavaly májusban fogadta Navrockit a Fehér Házban, és támogatta őt a lengyel választások előtti döntő pillanatban. Trump szeptemberben ismét találkozott Navrockival a Fehér Házban, és akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására. A 24.hu-n további részleteket találtok a témában. Marco Rubio: Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államoknak, erről már a Telex ír. Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és a békés megegyezés esélye nem túl nagy, mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, írja a BBC. A külügyminiszter alig egy nappal azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok gyilkossággal vádolta meg Raúl Castro, volt kubai elnököt az 1996-os két repülőgép lelövésével kapcsolatos ügyben. A vádemelés egy olyan időszakban történt, amikor Kubát az amerikai szankciók annyira szorongatják, hogy a mindennapi életet is érzékenyen érinti. Alig jut a szigetre üzemanyag, és az olajerőműveken alapuló áramtermelés köhögben működik, emiatt viszont akadoznak az alapvető szolgáltatások, például a szubtrópusi Szigetország kórházaiban is nehéz elviselhető hőmérsékletet fenntartani. Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter hazugságokkal vádolta Rubiót, és kijelentette, hogy a sziget soha nem jelentett fenyegetést az Egyesült Államokra. Részletek a Telex hasábjain.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég tiktak. Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: legyenek a hajcsatok.
1: Margaret Island, Jumo Daddy és Felcser Máté Fesszerelem, ugye az F-ot himnusza szólt itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 8:30-ig, úgyhogy megnézzük, hogy milyen menüvel várnak ma benneteket itt a helyben az éttermek. Egy kis menüajánló, nem árt előre felkészülni az ebédre.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
1: A konyha mai ajánlatával kezdjük, méghozzá csülkös bableves csipetkével a leves, az egyes főétel a grillezett csirkemell kéksajttal töltött körtével, jázmin rizssel, a kettes főétel csülök péknémódra savanyúsággal, a konyha ajánlata pedig jalapenyós cheddarral és kvancsiellével töltött csirkemellel, sztékburgonyával, friss salátával, a desszert pedig epres pannakotta. A Sári ABC-ben pedig ma hidegvegyes gyümölcsleves vagy mexikói babgulyás közül lehet választani. Az A menü mákos metélt vaníliaöntettel és porcukorral, a B menü pedig csülökpörkölt főtt burgonyával. A napi ajánlat ropogós kacsatomb provanszi zöldségágyon burgonyapürével, a másik napi ajánlat pedig rántott tilápia filé majonézes almás kukorica salátával. A szarvas bangóban pedig a mai menü szarvas raguleves házi burgonya gombóccal, az A menü parmezán bundában sült csirkemell rizibizivel és joghurtos kevert salátával, a B pedig szarvas bangó hamburger hagymakarikával, sült békönnel és csónak burgonyával. A vegán menü pedig sült humusztál, cukkini, cékla, répa, koktélparadicsom burgonya. A mentes pedig rizses hús kovászos uborkával, a desszert pedig császármorzsa málna raguval. Én már most jó étvágyat kívánok mindenkinek a választásához, mi pedig reklámmal fogjuk folytatni, aztán közérdekű infókkal jövök.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát.
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
6: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
11: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
12: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Értéket közvetítünk.
4: Közérdekű információk.
1: Kedves ráckeveiek és odalátogatók, érdemes figyelni, ha autóval érkeztek a strandra, ugyanis 2026. május 1-től a Vadkacsas Szabad strand előtti parkoló fizetős lesz. Minden nap, hétvégén is 10 és 18 óra között, a parkolási díj pedig 300 forint per óra. Fizetés készpénz vagy a parkolási appal lehetséges. Néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Apró Kis és Bokréta néptáncegyüttesek, Kéve és Rőzse néptáncegyüttesek, Itted Rá csoportok fellépésével mindenkit szeretettel várnak a hagyományőrző műsorukon 18 órától. Kamerával a Föld körül előadás sorozat következő alkalma május 29-e 18 óra, amelynek témája Vietnám, múlt és jelen, előadó Várajai Márton nyugalmazott vietnámi követ, helyszín pedig a Móra Ferenc Művelődési Ház Albert tér, a Pesti út 85.
0: A Rádió Dabas
13: közérdekű információit hallott.

0: Az estelente után már is folytatjuk a lapozórát. 5 perc múlva lesz 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: A player.hu arról ír, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában olvasunk, maratont futni egyáltalán nem könnyű. Egyre népszerűbb a futás, folyamatosan növekedik az amatőr sportolók száma, és ezáltal egyre több a futáshoz kapcsolódó tartalom a közösségi médiában. Ezeknek a tartalmaknak egy része nagyon félrevihet, és a folyamatos féligazságok, hasonlítgatások elvihetik a futás örömét. Nem szabad bedőlni ezeknek. Ennek a világnak van egy olyan szelete, ami nem feltétlen pozitív, írják a cikkben, és leginkább a féligasságok uralják. A külföldi fórumokat és futós tartalmakat pörgetve egyre inkább az az érzésem, hogy kialakulóban van egy olyan narratíva, ami nem, hogy meghozza az emberek kedvét a hobbisporthoz, de inkább elveszi azt, írja a cikk szerzője. Ez nem egyedi jelenség, a közösségi médiában látott dolgokra úgy kell tekinteni, mintha az adott személy profi futballista lenne, és csak a legnagyobb góljait látnánk. Többnyire ezt töltjük fel az internetre, amire büszkék vagyunk, amit szeretnénk, hogy lássanak rólunk. Érthető, és ezzel nincs is gond, és ezt valahol mindenki tudja. Ettől függetlenül nem mindig egyszerű tudatosítani magunkban, főleg egy olyan világban, amikor napi szinten több száz inger ér, és egy idő után már csak passzív befogadók és fogyasztók vagyunk. A futáshoz visszatérve, hogy egyre több olyan content jön az emberekkel szembe, aminek az az üzenete, hogy nulla edzéssel teljesíteni különböző távokat, félmaraton, maratont, ultratávot, mennyire menő, és egyébként sem nehéz. Az a szomorú, vagy nem szomorú valóság, hogy ez nem igaz, ha ezt valaki elhiszi, akkor beleszaladhat egy sérülésbe, vagy olyan versenyélménybe, ami mellett, hogy nem lesz kellemes, végső soron a kedvét is elveheti a futástól, és ha ez utóbbi megtörténik, az már nem annyira jó, hiszen az a cél, hogy valaki a távtól és tempótól függetlenül kimegy futni, tesz az egészségért, feszegeti a határait, és jól érzi magát, akkor a nap végén elégedetten menjen haza. Úgyhogy nem mindent higgyünk el a közösségi médiának. Olvassátok végig a player.hu teljes cikkét, amit Kolumbán Antal írt, nagyon izgalmas, és igenis kell egy kis edzés, futni pedig jó, de nem szabad rögtön túlzásba vinni. Az Indexen pedig a Jurassic Park életre kell címen jelent meg egy cikk, megvannak az első mesterséges tojások, erről számolnak be. A Colossal Bioscience biotechnológiai vállalat mesterséges környezetben sikeresen keltett ki csibéket, nem dinoszauruszokat, hogy kihalt fajokat támasszon fel. A cég 26 csibét segített világra egy 3D nyomtatott tojáshéjat utánzó szerkezet segítségével, amely lehetővé tette a tojások fejlődését és kikelését. Sokan azonban szkeptikusok az eredményeket látva, és erkölcsi aggályaikat is kifejezték. A texasi székhelyű Colossal Bioscience a kihalt állatok feltámasztásával foglalkozik. Pár éve a mamutok visszahozatalán ügyködött lelkesen, most sikerült mesterséges tojást előállítaniuk, hogy visszatérjen a dodó és a déli óriás moa, amikkel mi már csak mesékben találkozhattunk. A cég bejelentette, hogy a kísérlet sikeres volt, 26 csibét egy 3D nyomtatott tojáshéjat imitáló szerkezet segítségével sikerült kikelteni. A kétséges eredményekről szól még ez a cikk, illetve hogy az őslakosok hogyan reagáltak erre. Erről tehát az index.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted című dala után folytatjuk mindjárt a lapozórát. Egyébként nekem az Index Jurassic Parkos tojáskeltetős cikkéről mindig, vagy hát most az jutott eszembe, amit Jeff Goldblum mond az egyik Jurassic filmben, hogy hűha, mindig így kezdődik, aztán majd jön a futás, meg a sikítás, hát reméljük, hogy nem lesz igaza. Folytatjuk a lapozórát, sporthírekkel megyünk tovább.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A player.hu-t idézem megint, Thomas Tuchel még nem hirdetett keretet, de a hírek szerint több korábbi alapember is lemarad a nyári világbajnokságról. Anglia az egyik legerősebb kerettel utazik a nyári világbajnokságra, ez pedig azt is eredményezi, hogy több nagy név is lemarad a VB-ről. Ezt tudva is meglepetés, hogy állítólag kihagyják az angol keretből a Manchester Unitedből Harry Maguire-t, a Manchester Cityből Phil Foden-t, de a hírek szerint kimarad szintén Manchester United játékos Luke Shaw is. Thomas Tuchel pénteken délután fogja kihirdetni a 26 fős utazó keretet, már nem kell erre sokat várni. Anglia pedig június 17-én Horvátország ellen kezdi meg a világbajnoki szereplését a csoportkörben, ezután Gánával, az utolsó fordulóban pedig Panamával játszik az egyik legnagyobb favorit. Már keresik Lewis Hamilton utódját, erről pedig a Motorsport számol be. A Ferrari már a Lewis Hamilton utáni korszakra készülhet. Nem titok, hogy Maranellóban Lewis Hamilton pályafutására már a célegyenesben jár, és a Ferrari vezetés ennek tudatában elkezdhette felmérni a brit világbajnok utáni lehetőségeket. A 41 éves versenyző óriási tapasztalatot hozott az istállóhoz, ám az olaszok pontosan látják, hogy nem építhetnek rá hosszú távon. A háttérben ezért már szóba került kivehetni át a helyét, amikor elérkezik az idő. Günther Steiner szerint a válasz akár házon belül is érkezhet. Az egykori ház csapatfőnök úgy véli, Oliver Berman készen állna egy komolyabb feladatra, a váltás időszerűségéről beszélve fogalmazott így: úgy gondolom, Oliver mostanra megérett arra, hogy olyan csapathoz kerüljön, ahol futamgyőzelmekért, vagy legalább dobogós helyekért harcolhat. Jó választás lenne a Ferrarinek, hiszen régóta támogatják, és így a saját programjukból érkező pilóta ülhetne az autóba. Minden attól függ, meddig marad Louise. Erre válaszul azért megjelent egy másik cikk is, hogy Lewis Hamilton azért még marad, nem szeretne még elmenni, de minden esetre érdekes találgatások vannak, hogy ki lesz majd az utódja. Mi pedig megyünk tovább, jön a 4-es street, és a Tudom, mire vársz itt az otthon hangján.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Sugarloaf, én vagyok a lány itt az Otthon hangján, és két percünk sincs már 9 óráig, ahol majd kezdetét veszi a sztereó. De most először nézzük meg, zárjuk le a TikTokot, aztán nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódást, Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart a forgalom, főleg a csomópontoknál lassul. Ennek tudatában tervezétek az útvonalat. Az M4-es autóúton a Budapest felé ülő térségében kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél csak a leálló sávot korlátozzák, de a füst miatt 1-2 kilométeres lassulásra kell számítani. A 7-es főúton Balaton világos térségében két személygépkocsi között össze, a 100-as kilométernél a forgalom fél pályán halad. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra. És ha bármi híretek van az utakról, akkor pedig hívjatok a 0629 562 562-es telefonszámon.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámok már meghaladta a 69 000-et, írja az EduLine. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Stereo.
7: Stereo.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Stereo.
6: Stereo.
8: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és ez már bizony a Stereo. A vendégem pedig majd Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere lesz, de addig is a zenével indítjuk ezt az órát, jön Horváth Tamás és Tóth Abigail is a tagadó, de itt lesz majd velünk még Paris Hilton és Luca is, Adél is, úgyhogy tartsatok velem.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: Folytatódik a Stereo itt az Otthon hangján, 13 perccel múlt el 9 óra, én pedig már is köszöntöm itt a stúdióban Kőszegi Zoltán Dabasváros polgármesterét. Jó reggelt kívánok, szép napot!
3: Jó reggelt kívánok, szép napot! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ugye szokásos péntek reggeli beszélgetés. Múlt héten is jöttem volna, de a betegség miatt sajnos végigköhögtem volna az egész beszélgetést, és nem is akartam itt a stúdiót megfertőzni, illetve hát elég kellemetlen lett volna, úgyhogy ezért elnézést kérek, de hát azóta is sok minden történt, és sok minden fog történni a következő napokban, hetekben, városunkban, úgyhogy szerintem sok téma van, amiről beszélhetünk, és köszönöm még egyszer a lehetőséget. Ha jól tudom, itt ahogy elkezdődött a műsor, mielőtt elkezdődött volna, akkor ugye abban egyeztünk meg, hogy beszéljünk a futókörök.
2: Igen,
3: ez a legutóbbi nagyvárosi siker.
2: Igen. Az idő nem volt épp kecsegtető aznap, ha jól tudom, azért esett is az eső, de ettől függetlenül nagyon szép eredmény született.
3: Igen, de szokták mondani, hogyha valaki kimegy a fedett helyről a természetbe, az utcára, bárhová, akkor hivatkozási alap szokott lenni, hogy hát azért nem megyek futni, biciklizni, sétálni, kirándulni, mert rossz idő van, de hát ezt már felülírta az a szemlélet, hogy nincs rossz idő, csak rosszul öltözött ember, úgyhogy akár a futásnál is lehetett látni most a futónapon, a futókörök napján, hogy többen a szakadó esőben is megoldották, akik sétáltak, azok ernyőt fogtak, akik pedig futottak, olyan vízhatlan esőköpenyben, esőkabátban, poncsóban futottak, ami megvédte őket az teljes elázástól, és amit vállaltak, azt teljesítették. Szóval az időjárás nem tántorított el mindenkit, lehet, hogy voltak néhányan, akiket igen. Egyébként szerencsések voltunk, mert az országosan beígért, illetve prognosztizált hatalmas esőzéshez képest volt a napnak egy szakasza, ugye a déli órákban, a koradélutani órákban, amikor valóban kellemetlen volt az idő. Szerencsések voltunk, mert az országosan beígért, illetve prognosztizált hatalmas esőzéshez képest volt a napnak egy szakasza, ugye a déli

Tehát be erre a versenyre az országból, és a 25-ből mi elsők lettünk, ez erre nagyon büszkének kell lenni. Ugye 6-szor lett már megszervezve az országosan ez a futókörök napja. Ugye azok a települések tudnak nevezni, akik futókörre rendelkeznek. Az Aktív Magyarország program keretében különböző sportinfrastruktúra fejlesztésekre lehetett itt az elmúlt mondjuk 10 évben pályázni, bő 10 évben. Ezek közé tartozik a futókör is, aminek voltak feltételei, tehát hogy mennyinek, milyen hosszúnak kell lenni, milyen környezetben kell ezeket betervezni, általában zöld környezetbe, parkokba, olyan helyen, ahol sokan tudják használni, és hát 1 kilométeresnek kell lenni, a mi pályánk az 1 kilométer 51 méter, tehát 1 kilométer és 50 méter, tehát aki értelemszerűen már 2 kör teljesít, az több mint 2 kilométert sétál vagy fut, és hát ezt mérik. Ugye a futókörök napján, a regisztráció alapján ez egy nagyon jól kidolgozott és előkészített program. Abszolút objektíven lehet mérni, hogy hány fő fut, hány fő indít el egy-egy kört, mikor teljesíti, illetve a teljesítés után ezt rögzítik, regisztrálják, és így lehet objektíven mérni, hogy hány kört, hány kilométert és hányan teljesítették. Gyorsan szeretnék néhány számot mondani. Bizonyára már a Facebookon is, és nagyon sok helyen ezeket már közéadtuk, csak nem árt ezeket ismételni. Tehát 25 helyszínen zajlottak az események Magyarországon. Hangsúlyozom, hogy messze nem mi voltunk a legnagyobb település, tehát például a második helyezett 18. kerület, ez egy 100 000 lélekszámú fővárosi kerület, őket utasítottuk a második helyre magunk mögé. Ebben a programban, az országos programban összesen 10.267 fő vett részt, és 89.345 kilométert teljesítettek, vagy sétálva, vagy futva. Ebből a 89.000-ből mi dabasiak 10.897,95 kilométert, tehát több mint 10.000, majdnem 11.000 kilométert futottunk, vagy sétáltunk, és 940-en vettek részt. Tehát ez egy olyan program, egy olyan esemény, ami tényleg megmozgatja az egész helyi társadalmat, és ne feledkezzünk el azokról sem, akik a környékbeli településekről jönnek, hiszen ezeken a településeken nincs ilyen futókör, és hogyha már van egy ilyen kihívás, van egy ilyen lehetőség, akkor természetesen ezzel itt Dabason lehet élni, de a 940 főnek a nagy többsége, 800 főnél jóval többen természetesen dabasiak voltak, és hát minek köszönhetjük ezt, hogy ekkora részvétel. Az egyik az, hogy egy jól szervezett program, jó körülmények között, és ez most már hagyomány. A másik pedig, hogy az egyik legnépszerűbb sportinfrastruktúra a városban az a futókör bent a Jubileumi Parkban. Ugye itt ez nincs időhöz kötve, hogy mikor használhatom, már csak azért sem, mert a mi futókörünk az teljes hosszában kivilágított, tehát az esti órákban is használható. Tehát az elfoglaltságtól, munkai elfoglaltságtól, egyéb családon belüli vagy egyéb elfoglaltságtól szinte függetlenül lehet időt találni, illetve azzal összeegyeztetve, amikor a futókörön lehet sétálni, futni, és hát azt látjuk, hogy minden korosztály, az egészen picik is használják. Jó lehetőség ez az iskolák számára, a két intézmény egész közel van hozzá, tehát a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium is tudja az iskolai rendezvényeire, illetve akár a testnevelés órákhoz kötve használni ezt a futókört, ezt a pályát. És hát ennek eredményeként ugye nagyon sokan megszerették, nagyon sokan használják, az idősebb generáció, ugye régebb óta fiatalok sétálnak rajta, és egyre népszerűbb, úgyhogy nekünk minden esélyünk megvolt arra, hogy az eddig megrendezett 5 alkalomból, ugye mi 4-szer megnyertük a versenyt, és hát most a 6. alkalommal is arra készültünk, hogy ha lehet, akkor nyerjük meg, vagy hát legalább dobogós helyezést érjünk el. Aztán egyértelműen győztesként kerültünk ki. A második helyezett a 18. kerület lett, és harmadik pedig Gyömrő. A korábbi években nagy versenyben voltunk Kaposvárral. Kaposvár azt szeretné elérni, hogy Magyarország legsportosabb városa legyen. Most ez egy nagyon nemes cél, és nagyon sok település törekszik erre. Hát
mi is, ha nem is a címért, de egyáltalán azért, hogy a városban az emberek generációtól, korosztálytól, nemtől függetlenül minél többet mozogjanak a mindennapokban, ezért mindent megteszünk. Az elmúlt 20-25 éves városi sportpolitikában

0: kampányunk arról szólt, hogy minél több olyan infrastruktúrális fejlesztés történjen, ahol széles körben, különböző sportágakban mindkét nem a nők és a férfiak is tudnak sportolni, akár versenyszerűen is, de minél több alkalommal lehetőségük nyúljon arra, hogy jó körülmények között, akár szervezetten, edzők segítségével, megfelelő 21. századi infrastruktúrális háttérrel a mozgásnak a lehetősége meglegyen. Büszkén mondhatom azt, hogy a városunkban most már jóval több mint 50 mozgásforma van, aminek megvan az infrastruktúrája, megvan a kultúrája, megvan most már a hagyományai is megvannak, és hát most már szakemberek is szinte mindegyiket támogatják, és hát ezen belül folyamatosan fejlődik az olyan típusú mozgásformák vagy mozgás lehetőségeknek a tárháza, amihez nem kell feltétlenül mondjuk szakmai irányítás, ahol magunktól a saját szabad időnkben teljesítjük azt, amit vállalunk az adott napra vagy az adott hétre. Ezek közé tartozik a sétálás, a túrázás, a futás, és hát aztán a más sportágak mondjuk, ami speciális szakmai irányítást igényelnek, ugye ezek a sportágak is több mint 30 ilyen sportág van a városban, tehát széles palettán lehet válogatni. Ez hosszú évek vagy évtizedeknek a munkája volt, hogy idáig eljutottunk, folyamatos a fejlődés, és hát most is bejöttek már az elmúlt években is új sportágak, illetve új lehetőségek. Ezt már többször említettem, például az Aktív Magyarország program keretében sikerült itt az Alföldön egy műanyagpályás sípályát, egy felvonós sípályát létrehoznunk, tehát itt a téli sportok lehetőségeit is bővítjük. És amióta a klímaváltozás okán mondjuk a vizes felületeink vagy ritkán, vagy ha be is fagynak, de rövid időre és mondjuk korcsolyázásra, ilyen típusú téli sportra nem igazán tudjuk használni, úgyhogy most már jó pár év óta már van korcsolyapályánk, tehát egy mesterségesen fenntartott, felépített heteken, hónapokon keresztül téli mozgást biztosító pályánk, tehát itt a téli időszakban is, de gyakorlatilag minden évszakban számos sportolási lehetőség van, amire én személyesen is büszke vagyok, és köszönöm mindenkinek a szervező munkáját, hogy egyre nagyobb körben, egyre szélesebb körben sikerült a senior korosztályt, a régebb óta fiatalokat bevonni. Itt a Nordic Walking-gal, a túrázásokkal, a sétával, a gyalogróklubbal, és most már egyre népszerűbb, és rengeteg szenyorkorút von be, ez az örömtánc, hogy ez országosan is nagyon-nagyon népszerű és terjed, és hál' Istennek mi ebben szosajók vagyunk a települések sorában, úgyhogy óriási ez a lelkesedés és az a sok-sok lehetőség, ami itt kínálkozik ebben a városban, és hát a két célunk volt, az egyik, hogy minél korábbi életszakaszban, már gyerekkorban a mozgás örömét megtapasztalják a gyerekek, ehhez biztosítsunk lehetőséget, akár sportegyesületi formában, szakmai irányítással, akár a családok számára lehetőséget nyújtani. Itt a kerékpározás lehet az egyik olyan közös családi élmény már kora gyerekkorban, ami egy pozitív élménnyel gazdagítja a gyermeket és a természetbe csábítja, de aztán minden olyan mozgásforma, ami akár szabadon, kötetlenül, bármikor családi vagy baráti körben megszervezhető, ezeknek a lehetőségeit folyamatosan bővítjük, és így aztán az óvodába lépve, vagy az intézményes keretek között pedig már minden óvodában tornaszobával, mozgásfejlesztő eszközökkel járulunk ahhoz hozzá, hogy a gyerekeknek a mozgás élménye az minél gazdagabb legyen, minél több ilyet vigyenek magukkal a következő életszakaszokban, és aztán pedig akár rendszeres sportolóként, vagy rendszeresen sportolóként, akár versenyszerű gyakorlással is olyan örömökhöz jussanak, és olyan képességeket fejlesztenek ki, amik aztán az élet más területein is konvertálhatók. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és én úgy gondolom, hogy össztársadalmi érdek is, hogy a sportolásnak, a mozgásnak a lehetősége, feltételei azok folyamatosan bővüljenek, és hát ezeknek az eredménye az, hogy mi egy ilyen 18 ezres kisvárosként egy ilyen országos versenyen ilyen fölénnyel tudunk győzni, tehát ilyen sokan részt vesznek egy ilyen programon, és hogy ennyien így teljesítenek. Én most majd még néhány számot fogok mondani, de nagyon szépen köszönöm a szervezőinknek, hiszen azon túl, hogy hogy van egy városi sportpolitika, egy sportstratégia, ez humán erőforrás, emberek nélkül, lelkes, önkéntes szervezők nélkül és önkormányzati apparátus nélkül ez nehezebben lenne elképzelhető, tehát mindez kell hozzá, és itt Boros Áginak, Boros Ágnesnek a szervező munkáját, illetve az én kollégáimnak, a polgármesteri kabinetiroda minden munkatársának köszönöm azt a sok szervező munkát és azt a háttéret, amit biztosítanak egy ilyen programnak a leszervezéséhez, és ne feledkezzünk el arról, hogy az úgynevezett hivatalos csapat, vagy a professzionális csapat mellett számos olyan akár magánkezdeményezés, vagy civil kezdeményezés van, amiket az önkormányzat folyamatosan évtizedek óta támogat. Tehát annak örülünk, minél több kezdeményezés van, minél több lelkes programszervező jelentkezik, aki bármilyen programot, egyszeri alkalmat, vagy egy rendszeres mozgás lehetőséget próbál megteremteni, vagy megszervezni. Ezeket az önkormányzat folyamatosan támogatja. Ezek közé tartoznak egyébként a nyári táborok is, amire majd én később szeretnék visszatérni. Ugye a lelkes szervezők önkéntesek nélkül, intézmények nélkül, civil szervezetek nélkül csak önkormányzati szervezésben nehéz lenne ennyi lehetőséget biztosítani, de az önkormányzat úgy is kiveszi a részét ebből, hogy ő maga szervez nagyon sok mindent, vagy hoz létre és fejleszt infrastruktúrát, illetve támogat a városban az önkormányzat által támogatott szervezetek, civil szervezetek, sportszervezetek és mozgás lehetőségeknek a tárháza az szerintem messze országos átlag felett van. Ez nem is jól fogalmazok ott szerintem, hanem ez egy tény, ez így van. És ezt a számokkal, a lehetőségekkel tudjuk igazolni, illetve nem is ez a fontos, hogy igazoljuk, hanem mit éreznek az itt élők. Az itt élők éppen ezért nem csak itt laknak, hanem itt élnek. És ez mindig is célunk volt, hogy mi egy olyan település legyünk, még ilyen második körös agglomerációs településként is, hogy itt az emberek éljenek, itt közösséget alkossanak, keressék a kapcsolatot, legyenek alkalmak, lehetőségek, ahol találkoznak, ahol közös élményekhez jutnak, ezek lehetnek kulturális sport, szabadidős rendezvények, események, alkalmak, helyszínek. Tehát ezen nagyon régóta fáradozunk, és hát ennek megvan az eredménye, hiszen egy ilyen sikert ilyen előzmények nélkül nehezen lenne elképzelhető, hogy ez megtörténjen, és hogy az előbb ígértem, még néhány számot mondok, tehát a mi résztvevőink közül ugye 940-en vettünk részt 10.897 kilométert megtéve, és ebből a 940 főből 505-en több mint 10 kilométer teljesítettek, tehát több mint a fele a résztvevőknek 505 fő 10 kilométernél többet teljesített, és akkor mondok gyorsan számokat, legalább 3 kilométert 89-en, 3 és 5 kilométer között 146-an, 5 és 10 kilométer között 199-en, 10 és 15 kilométer között 239-en, ez a legnagyobb létszám a 940-ből, a 10 és 15 kilométer között teljesítők, és vannak a 15 és 21 kilométer között, ők is majdnem 100-an vannak, 95 fő 15 és 21 kilométer között teljesített, és 153 fő pedig 21 és 41 kilométer között. De van 153-an 21 és 41 kilométer között, és 19-en vannak, akik a maratont, vagy annál nagyobb távot teljesítettek, és akkor ugye nagyon fontos, mindig mondtuk, hogy nagyon fontos mindenki kor szerint is, és nemek elosztásában is minél többen sportoljanak. Itt azt látjuk, hogy a nők voltak valamivel aktívabbak, 532 fő volt a női résztvevők száma, és 408 férfi, vagy fiú, és akkor a korosztályok, a legtöbb résztvevő a 10 és 20 közöttiek. Ez mondhatnánk azt is, hogy természetes, de ez nem mindenhol így van. Tehát ez a korosztály aktív és mozog, ugye sokszor panaszkodunk arra, hogy ebben a korosztályban könnyen veszik a kezükbe a telefont, és a világban is elég rossz helyen állunk ebben. Pontosabban sajnos élen járunk a mobil használó, vagy a készüléket használó, monitor előtt ülő órák számában nagyon-nagyon rosszul állunk, tehát ez a 5 óra felett van, tehát 5 óránál többet ül egy gyerek monitor előtt, vagy fog telefont a kezébe, és azt nyomkodja, vagy tekergeti. Na most ugye ez általában az a 10 és 20 év közötti korosztály, ez a legveszélyeztetettebb ebben a kérdésben, és most, amikor azt látjuk, hogy a 10 és 20 év közöttiek vettek részt legnagyobb számban 287-en, akkor ez bizakodásra ad okot, ez azt a reményt, hogy azért lehet ezen változtatni, lehet a telefonnal szemben alternatívát kínálni a gyereknek, hogy hogyan tud örömforráshoz jutni, hogy hogyan tud dopamin termelődni, ahol a boldogsághormon révén jobb lesz a közérzete, jobb lesz a hangulata, és pozitív élményeket tud megélni. Ez az egyik leghatékonyabb eszköz, egyébként a mozgás, a sportolás, a közösségi élmények, az olyan programok, amit közösségben tud megélni, hiszen ez a tevékenység általában önmagában zajlik, és így úgymond az a szocializációs folyamat, ahol barátkozik, ahol emberi kapcsolatok révén jó élményekhez jut, ezek leszűkülnek, és ezeket kell tágítani, ezeket a lehetőségeket kell bővíteni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos össztársadalmi szempontból is, és nekünk itt különösen Dabason, hiszen mi itt élünk, az, hogy minél több olyan élményhez juttassuk hozzá felnövekvő generációt, ami által olyan életmódot választ, ahol szeret közösségbe menni, ahol szeret természetben időt tölteni, azt áldásul mozgással, a mozgás örömével, és ezáltal sokkal egészségesebb lelkületű és fizikumú felnőtté fognak válni. Tehát ez egy nagy kihívás, egy nagy feladat, de én azt gondolom, hogy országos példával rukkoltunk elő ezzel az eredménnyel is, és ezzel a sok-sok lehetősége és programmal, ami ebben a városban megadatik.
1: Nagyszerű, és láttam, hogy a 70 év felettiekig mindenki, tehát minden generációból képviseltette magát résztvevő. Még mielőtt tovább mennénk, ugye a táborokról is majd beszélünk, hiszen Réf Fülöpről is lesz még szó. Mielőtt a szünetre mennénk egy kicsit, még maradjunk a sportnál.
0: Jó.
1: A kihívás napja hamarosan megrendezésre kerül, ha már itt a sportról volt szó, egy újabb
0: van,
1: rendezvény, ahol részt lehet venni.
0: Megyünk tovább, tehát ugye számos olyan országos programban, vagy a mi általunk kezdeményezett, intított programban, amit értelemszerűen mi szervezünk, vagy bekapcsolódunk országos programokhoz. A kihívás napja nagyon régóta szervezett program. Ebben voltak hullámzások, volt, amikor nagyon lelkesek voltak az emberek, a települések, volt, amikor ez alább hagyott. Az utóbbi időben, az utóbbi években újra egyre népszerűbb ez az esemény. Ugye a kihívás napjára mi is beneveztünk a Dabasi Városi Közösségünk. Ez május 27-én lesz. Már reggel van 6 órakor egy program, egy reggeli futás, amit figyelmébe ajánlok mindenkinek. Itt van zajlik egy 21 napos kihívás is a városban. Ugye az a lényeg, hogy ez egy hosszú, több héten át zajló esemény, sorozat, ahol mindenki kiválaszthatja azt, hogy melyik nap hogyan kapcsolódik be az adott nap mozgás lehetőségeibe. Fontos az, hogy aki vállalja ezt, az 21 napon keresztül mindig mozogjon valamit, és ez így teljesíti a 21 napos kihívást. Ennek azért van jelentőség, és bocsánat, hogy itt egy ilyen kitérőt teszek, mert felmérések, szakemberek, kutatások támasztották alá azt, hogyha valaki 3 héten keresztül folyamatosan ráveszi magát arra, hogy mozogjon, akkor nagyon-nagyon jó eséllyel ez már igényként fog fellépni a későbbi időszakban, és már nem kell erőlködnie, hogy elinduljon mozogni, sportolni, hanem már egy belső igényként, egy kialakult életformaként már rendszeressé fog válni, és ez valóban hozzásegíti őt ahhoz, hogy boldogabb életet éljen és egészségesebb legyen. Úgyhogy az ilyen 21 napos kihívásnak talán még nagyobb jelentősége van, mint egy ilyen kihívásnapi vagy kihívásnapja eseménynek, de ezek viszont ilyen csúcsesemények, amikor ide be lehet integrálni, be lehet kapcsolni nagyon sok embert, nagy közösségi, városi szinten lehet megélni ezt a mozgásélményt, és hát ez a 27-dik ez erről fog szólni, mert indul majd egy 5,5 kilométeres túra, ahol kincseket lehet úgymond keresni. A legnagyobb kincs az annak a természeti örökségnek a felfedezése és abban való barangolás, amit itt mi birtoklunk és amit meg kell óvnunk. De lesz egy zumbás bemelegítés, a zumbás bemelegítés után egy 2 kilométeres futás, és akkor itt az időpontokat mondom, 17:30-kor, tehát május 27-én 17:30-kor indul majd a túra, 17:45-kor bemelegítés, 18 órakor jön a 2 kilométeres futás, ahol nem csak futni, hanem sétálni is lehet természetesen, és hát a közös tánc, a táncoljuk együtt program itt a szenyorokkal és mindenkivel, aki ebbe bekapcsolódik, lehet majd az örömtáncnak az élményét megélni. És hát amik ugye itt a mi plakátunkon is szerepelnek, és ezeket azért mondanám, hogy ugye mozgás, közösség, élmény és dabas ereje, mutassuk meg. Úgyhogy ahogy a plakáton is van, gyere, legyél te is részese mindennek, úgyhogy hívok mindenkit, ez egy fantasztikus program, és hát zajlik most is a 21 napos kihívás, 27-én a kihívás napja, és jön majd a többi esemény majd, amire készülünk itt a következő hetekben, nyári időszakban és az egész évben, de erről majd még itt beszélni fogunk, mert azt hiszem szünetet kell tartani.
1: Igen, egy kis szünet lesz most, és aztán folytatjuk tovább.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám!
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
9: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
12: de témázunk veled,
11: és rólad is beszélgetünk.
12: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
11: rejtélyek és megoldások.
12: Stereo.
1: Folytatódik a Stereo itt az Otthon hangján, a vendégem továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. A mozgás után most egy kicsit más témába evezünk, a vízügy lesz most a témánk. Május 19-én kedden Asszály Fórum volt itt Dabason. Mi történt itt, mik hangoztak el?
0: Hát a felvezetés az érdekes volt, tehát hogy más témákra evezünk, vagy mondhatnánk azt is, hogy más vizekre evezünk. És ugye ez nagyon fontos, hogy a mi térségünkben vizekről tudjunk beszélni, és hogy legyenek vizek, ahol akár evezhetünk is, de hogy legyen víz, hogy itt az életminőség jobb legyen, hogy itt hosszú távon remélni lehessen azt, hogy itt megtartó ereje lesz ennek a tájnak, hogy itt élni lehet, hogy olyan élőhelyeink vannak, amit fent tudunk tartani, és hogy el tudjuk látni magunkat mondjuk akár élelmiszerrel is, hogy jelentős mértékben ölellátók lehetünk-e vagy sem. Ugye ez itt a homokhátságon, a Dunatisza közének ezen részén ez egy óriási kérdés, és évtizedek óta egy nagyon komoly fejtörést okozó probléma, hogy hogyan lehet a vizet megtartani, hogyan lehet a vízzel jól gazdálkodni, és valójában olyan kincsként kezelni, ami nagyon jól tudjuk, hogy az életnek az egyik alapfeltétele. És hát itt mi ezzel bizony küzdünk, és már nem csak a mezőgazdasággal foglalkozó, tevékenykező gazdák, vagy az otthon kertjüket művelő emberek szembesülnek a vízhiánnyal, hanem most már egyre több területen találkozunk ezzel, és hogyha az előbb mozgással foglalkoztunk, és mozgásról beszéltünk, akkor azért ez egy óriási lehetőség itt a Kárpát-medencében, hogy például a szabadidőnkben tudunk-e olyan élőhelyekre kimenni, ami élvezhető, ami gazdag, flórában, faunában gazdag, ehhez a víz elengedhetetlen, és hát emellett pedig természetesen az, ami a mindennapi megélhetéshez szükséges, hogy hogyan tudunk élelmiszert termelni, és ehhez a vizet megfelelő módon felhasználni, nem pazarolni, jól gazdálkodni. Hát nagyon-nagyon sok témát vet fel a maga a víz és a vízzel kapcsolatos probléma, úgyhogy ezzel sokan foglalkoznak. Foglalkoznak ezzel környezetvédők, mezőgazdaságban tevékenykedők, tájrehabilitációval, tájépítészettel, tájvédelemmel foglalkozó szakemberek, civilek, hivatásszerűen ugye ezen a területen dolgozók, vízgazdálkodók, és hát ebben több fórum is volt már az elmúlt időszakban, de nem csak fórumok, hanem mi magunk, én személyesen is, az önkormányzat most már több mint negyed százada folyamatosan a vízkormányzással foglalkozó hivatalokkal, szakemberekkel állandó kontaktusban vagyunk, levelezésben, vélemények, igények megfogalmazásával, ugyanis azt látjuk, hogy egy sok évtizedes rossz hagyomány vagy szokás nélkül, és ez most már egyre nagyobb hangsúlyt kap, és egyre inkább visszhangzik ez a vélemény, hogy Magyarországot egyik oldalról vízben gazdag országnak tekintjük, a másik oldalról pedig most már egyre többször hangzik el az, hogy ez egy tévhit, hogy vízben egyre szegényebb országgá válunk, és ez furcsa, hiszen két nagy folyó, Európa legnagyobb folyója is átmegy rajtunk, a Duna, és van még egy nagy folyónk, illetve itt vannak az egyéb folyóink, a Körösök, és más olyan jelentős folyók, vagy folyóvizeink, állóvizeink, amikkel, hogyha jól gazdálkodunk, akkor valóban elmondhatjuk magunkról azt, hogy mi egy vízben gazdag ország vagyunk, és így hosszú évszázadokra vagy évezredekre életreménnyel gondolhatunk a jövőre, mert mint hogy az utánunk jövő generációknak egy jó minőségű életreményével, és hát nekünk, ha valakinek felelőssége van, akkor mában élő embereknek óriási felelőssége van. Itt elindultak folyamatok még a 19. században a nagy folyók szabályozása, ebben nem akarok belemenni, és nem akarok szakmázni sem, mert nem feltétlenül az én területem. Annyit csak előzetesen azért szerettem volna elmondani, hogy ezzel régóta foglalkozunk, tehát én városvezetőként folyamatosan a vízgazdálkodásban döntéseket hozó, abban napi szinten tevékenykedő hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan kapcsolatban voltam, és már mi nagyon régóta jeleztük azt, hogy amikor baj van, tehát mondjuk nagy belvizes vagy árvizes időszakok vannak, akkor ebben a térségben visszatartják a zsilipekkel a vizet, és ezzel problémát okoznak az itt élőknek, amikor pedig nagyon nagy szükség lenne, akkor pedig vagy lentebbi szakaszokra engedik tovább, tehát Magyarország lentebbi szakaszaira engedik a Dunán keresztül, vagy a Dunához kapcsolódó vízfolyásokon keresztül a vizet, és itt ez gyakorlatilag nagyon gyorsan átáramlik, és nem tudjuk ezeket felhasználni, hogy itt vízvisszatartásban kellene gondolkodni, olyan vízgazdálkodásban, vízhasználás biztosításában, ami egész évben egy jó kiegyenlített vízhozamot, illetve vízfelhasználási lehetőséget kínál, és akkor ráadásul, amire még most a legidősebbek emlékeznek, arra a klímára és arra a flórára és faunára, ami mondjuk körülbelül még egy olyan 70 évvel ezelőtt is itt megtapasztalható volt, amiről már ma a mai élők nem is tudnak, hogy ilyenek voltak Gyónon például, hogy a nagy víz, vagy hogy Sári miért kapta bocsánat, annak idején a nevet, tehát hogy a sárvízből indult el, hogy itt mindig víz volt, sár volt, és hogy ehhez képest folyamatosan szárad ki a talaj, egyre kevesebb olyan felületünk van, ami mocsaras, lápos, és ennek eredményeként aztán a kipárolgásból milyen a helyi klímára ennek milyen hatása van, és sorolhatnám. Szóval ezen előzmények után, és úgy, hogy itt az elmúlt években elindult már itt a homokhátságban, illetve a Dunatisza közén egy vízvisszatartó program, hogy ez hogyan teljesedhet ki, hogyan lehet ennek a tempóját még meggyorsítani, mert ez egy versenyfutás az idővel, hogy ez a kiszáradás, elsivatagosodás, és az ezzel szemben intézkedések, ezek most versenyben vannak, és ez idő hiány, ugye nagyon gyors és hatékony intézkedésekre van szükség, tehát ezek eredményeként a zöld gerillák, így nevezik magukat, szerveztek egy fórumot, ahová szakembereket hívtak meg, döntéshozókat, civileket, és ezt a fórumot végül Hende Máté országgyűlési képviselő moderálta, ő vezényelte le, és hát bár hosszúra nyúlt, mert az a téma önmagában napokig szóló tanácskozásra is adna muníciót, illetve a téma az annyira széles, hogy erről sokat lehetne beszélni. A számomra az volt az egyik pozitív kép ebben a fórumban, hogy valóban döntéshozó vagy döntéshozatali pozícióba került politikusok, szakemberek, civilek, helyben élő emberek, gazdálkodók, tájhasználók mind jelen voltak, és igazából az alapproblémákban, az alapkérdésekben egyetértés volt. És erre az egyetértésre lehet építeni egy olyan együttműködést, aminek aztán valóban eredménye lesz, ahol az érdekek nem ütköznek, vagy nem feltétlenül ütköznek különböző érdekek, hanem vannak alapérdekek, mindannyiunk alapérdekei, amiben konszenzus van, amiben egyetértés van, és szerintem ez a fórum, ez a tanácskozás is ennek a végén ezt le lehetett szűrni, hogy valóban az alapkérdésekben, hogy ezen a tájon, ezen a vidéken a víz visszatartás sokkal hatékonyabban, sokkal több eredménnyel kell elvégezni. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy ebből aztán ki az itt lévő vizekből, vagy az itt tartott vizekből, vagy az itt pufferelt vizekből ki, hogyan, milyen módon veszi ki a részét. Részben a fenntartásban, részben pedig a felhasználásban. És hát ugye itt az egyik legnagyobb felhasználó az a mezőgazdaság lehet, de maga a táj önmagában, tehát itt a vizes erdőnk, a vizes élőhelyeink nagyon nagy vízigényűek, és hát ezeknek a folyamatos táplálása, ellátása az nagyon nagy feladat és nagy kihívás, és ne feledjük el, hogy nagyon komoly pénzügyi forrásokat is igényel. Tehát amikor beszélünk olyan társadalmi kihívásokról és problémákról, amiket állami szinten kell szervezni és finanszírozni, akkor ritkán kerül az első témák közé mondjuk a vízgazdálkodás vagy a vízháztartásnak a biztosítása. Itt általában előjön az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, de bizony én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen, de már a jelenben is, én mindenképpen az egyik legnagyobb kihívások csokrába belevenném ezt a kérdést, a vízgazdálkodást, a vízháztartást, a vízhelyzetet Magyarországon és a vízkincsnek a megőrzését és azzal való megfelelő gazdálkodást. Úgyhogy én köszönöm szépen a kezdeményezőknek, a szakembereknek. Itt azért néhány szakembert megemlítenék, akik ebben már most itt a Dabasi programon ott voltak, mint mondtam, Hende Máté képviselő úr volt a moderátora, a koordinátora a rendezvénynek, és hát azért olyan a Zöld Gerilla mozgalom képviselői voltak itt, illetve előadó volt Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az OVF műszaki főigazgató helyettese, Szegő Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese, Balogh Péter, gazdálkodó, geográfus, vízválasztó mozgalom elnöke, dr. Keresztes László Róránt, szakpolitikus, vízválasztó mozgalom elnök helyettese, és sokan mások is megszólaltak az előadókon kívül mások is, és egy nagyon-nagyon hasznos tanácskozás volt. biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása, és nagyon nagy szükség van erre, és ebben mi a város az eddigi tapasztalatainkkal, a korábban kialakult véleményünkkel mindenképpen szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy jó döntések szülessenek, és hogy ebből mindenképpen a mi városunk, a mi régiónk, itt a Homokhátság, a Dunatisza köze mindenképpen majd profitáljon, és hosszú távon tudjunk jó életminőséget garantálni és biztosítani az utánunk jövő generációknak, de hangsúlyozom, a ma élő embernek, legyen az 5 éves, de különösen a már döntéshozatali képességgel és felelősséggel felórázott korosztályok, az aktív generáció mindenképpen rendkívül felelős, és ezt a felelősséget át kell éreznünk. Nekünk a mindennapi életmódunkban, a vízhasználatunkban, a környezethasználatban, a tájhasználatban nekünk nagyon felelősen kell cselekednünk, és ezért is fontos az, amiről a korábbiakban beszéltem, hogy menjünk ki minél többet a természetbe, hogy tapasztaljuk meg azt az óriási kincset, amit itt örökségként megkaptunk, és hogy érezzük át annak a felelősségét, hogy ezt nekünk meg kell őrizni. Tehát használjuk úgy, hogy ez a mi javunkat szolgálja, és minél jobb és boldogabb életet éljünk, de hogy ugyanezt adjuk tovább, ha lehet, akkor még jobb minőségben, mert azért nagyon sok hiba történt itt az elmúlt 70-80, akár 100 évben, és ezt a sok hibát bizony meg ki kell javítani, és ez a most élőknek a felelőssége. Úgyhogy jó úton járunk, megyünk előre, az elmúlt években már voltak biztató jelek, ezeket kell felgyorsítani, megerősíteni, megfelelő anyagiakkal háttérből megtámogatni, és akkor szerintem még időben vagyunk. Az, hogy hányadik órában, hogy a 24-ből, a 24-ben, a 23-ban, de az biztos, hogy a vége felé járunk, tehát sok időnk már nincs, úgyhogy itt össze kell kapaszkodnunk, és nagyon jó döntésekkel, hatékony intézkedésekkel, és jó víz és tej használattal és gazdálkodással szerintem lesz siker és lesz eredmény, úgyhogy ebben bízom. És köszönöm mindenkinek, aki részt vett rajta, aki szervezte, aki lebonyolította, minden részvevőnek nagyon köszönöm, és mi mindig helyet adunk majd ilyen fórumoknak, és bármiben részt fogunk venni, mint hogy amikor árvízes időszakok voltak, akkor a dabasi közösség megmozdult segítséggel, segítségnyújtással, konkrét fizikai munkával. Én annak idején, amikor fiatal alpolgármester vagy polgármester voltam, akkor itt nagyon komoly csapatokkal mentünk ki, és napokon keresztül a gátakon dolgoztunk. Ezek életre szóló emlékek, ami részben fájó emlékek, mert nagyon szomorú látvány volt, viszont nagyon jó érzéssel emlékszünk vissza, mert nagy összefogással a nagy bajt el tudtuk hárítani. Ezek a hullámszerűen jövő nagy vizes problémák, az árvizek, ezek talán most már Magyarországon elég jó kezelt dolgok, ennél talán nagyobb kihívás lesz a jövőben az, hogy hogyan tudjuk megtartani a vizet és jól gazdálkodni vele, úgyhogy nagyon reménykeltő az a nagy összefogás, ami körvonalazódik. Ennek egyik jele volt ez a fórum, örülök neki, hogy ennek részese voltam, és hogy ez Dabason szerveződött, és itt mi adtunk neki otthont.
1: Biztos, hogy lesz erről még szó, mert tényleg egy olyan problémáról van szó, ami itt él velünk, és amiben cselekedni kell. Most viszont megyünk tovább akkor, és május 18-án pedig Kapui Ágotára emlékeztek a Táncsics Mihály Gimnázium.
0: A témákban megyünk tovább, de időben egy kicsit vissza. Igen, ugye ez a vizes fórum, ez a Zöld Gerilla szervezésében lebonyolított fórum, ez 19-én kedden volt. 18-án hétfőn a Táncsics Mihály Gimnáziumban volt egy emlékest Kapui Ágotára, hogy május 15-én van a születésnapja Ágotának. Sajnos 8 éve nincs már velünk, egy szomorú közúti baleset, egy autóbalesetben veszítette életét, és hát Ágota gimnáziumi tanárként, költőként, újságíróként, kultúraszervezőként a városunk életében meghatározó személy volt, és még ma is hat az ő munkássága. És hát nagyon örülök annak, hogy a Gyónya Géza irodalmi kör Herman Marika vezetésével fontosnak tartotta azt, hogy Ágotára emlékezve egy emlékestet szervezzenek. Annyira megható és méltó emlékest kerekedett ebből a szervezésből, amit én magam többször megkönnyeztem a program alatt is, és hát azóta is, hogyha visszaemlékszem a hétfői megemlékezésre, akkor összeszorul a torkom. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Marikának és mindenkinek, aki ebben részt vett. Ugye a gimnáziumban miért is? Tehát a gimnáziumban ő évtizedeken keresztül tanított, és az a pedagógusi munka, amivel önbizalmat táplált a gyerekekben, nyitottságot a világra, a tanítványaiba, ennek eredményeként ugye többen a színészi pályát választották, vagy a kultúra különböző területein tevékenykednek, dolgoznak, tehát az önmunkásságának kézzelfogható eredményei vannak a mai napokban is, és hát az, amit a városban kultúraszervezőként a Dabasi Újság új arculatával és új média felületével itt létrehozott és elindított, az is önmagában példaértékű, és hát talán az irodalmi munkásságát, a költői vénáját ismerték a legkevesebben, és bízom benne, hogy a következő években, évtizedekben inkább ezen keresztül fogják őt megismerni, az ő lelkét, lelkületét, világszemléletét, azt, hogy ő, ahogy látta a világot, és egy kicsit ilyen, mint ahogy a költőkre sokszor ez jellemző, hogy kicsit aggódóan, féltve a világot, féltve az emberiséget, féltve a teremtett értékeket, fogalmazta meg költeményeiben az érzéseit, ezeket kell tolmácsolnunk, ezeket kell továbbadnunk, és ez az este többek között erről is szólt, mert az ő verseiből versei hangozottak el, illetve volt, megjelent, amikor Ágotát elveszítettük, akkor volt egy kiadvány, ahol sokan emlékeztek személyes kapcsolataik, személyes élményeik felidézésével Ágotára, és ebből Herman Marika mindig felidézett egy-egy gondolatot vagy gondolatsort, és aztán jött egy Kapolyi Ágota vers, amit valaki az irodalmi körből elmondott, és Kobály Éva tanár zongora művész egészítette mindezt ki, és a végén volt egy Vasalbert vers, ami bekeretezte, hiszen Ágota erdélyi származású, Sepsiszentgyörgyön született. Itt annyit hagyd mondjak el, hogy Ágota, amikor 88-ban még az úgynevezett rendszerváltás előtt az akkori román diktatúrából férjével elmenekülve ide ért, és itt Dabason találtak otthont és munkát, vagy állást, akkor egy sepsiszentgyörgyi, pezsgő, kulturális életű erdélyi városból idejöve úgy érezte, hogy a világ végére került, és hogy nem is tudja, hogy tud itt megmaradni, és nagyon sokszor sírdogált esténként, hogy a sors ezt dobta neki, hogy őnek onnan el kellett jönni, el kellett menekülni, és hogy itt hát teljesen más körülmények közé került. De aztán kapott egy jó közösséget a gimnáziumban, ő kiteljesedett először tanárként, pedagógusként, közben megszülettek a fiúk, a gyermekei, és hát a családanyaként is kiteljesedett a családi élete, és aztán amikor a város kulturális életéből egyre nagyobbat merített, és egyre többet adott hozzá, akkor ismertük meg igazából az ő nagyságát. A pedagógusi munkája, a tanári munkája az fantasztikus volt, és nagyon szerették a diákai, és nagyon sokat adott nekik. Aztán amikor én megkértem, hogy a polgármesteri kabinetirodának az egyik főmunkatársa legyen, és kulturális szervezőként, programszervezőként, újságíróként, egyre inkább behozta a magas kultúrát a városba, és egyre több olyan programot szervezett, amivel a kulturális életet még tovább gyarapította. A Kossuth Lajos Műveledési Központ Tapodikatiék munkája mellett még behozott újabb elemeket, és velük együtt közösen egy olyan kulturális életet sikerült kovácsolni ebben a városban, ami szerintem sem a település méretétől, sem a hagyományunk, tehát a kulturális múltunkból nem feltétlenül fakadt volna, tehát az ő munkájuk eredménye az, amit most megtapasztalhatunk, hogy rengeteg magas színvonalú, minőségi, igényes kulturális program van a városban, és kulturális szintereink vannak, és ennek az igényét, ennek a szükségszerűségét, ezeket többek között Ágota hozta be, és Ágota terjesztette el, illetve bennünk döntéshozókban pedig teljesen elmélyítette ezt az igényt és ezt a szándékot. Úgyhogy én Ágotára nagy-nagy szeretettel emlékszem, nekem az első erdélyi élményeim hozzá kötődnek, tehát ő vitt engem be az erdélyi létbe, az elszakított területek lélekvilágába, és hát és aznak a csodálatos magyar tájnak, az erdélyi és elszakított területeknek az értékeibe ő vitt be engem, én ezért nem lehetek eléggé hálás. Én annak idején, amikor ez a kiadvány megjelent, valahogy így fogalmaztam, hogyha két életem lenne, sem lenne elegendő arra, hogy én ezt kellőképpen megháláljam, vagy megköszönjem, vagy megköszönhessem neki, de talán sokan vagyunk ezzel így, úgyhogy a 18-a egy nagyon-nagyon szép este volt, és köszönöm szépen Gyóni Géza Irodalmi Körnek, Herman Marikának, Kobály Évának, mindenkinek, aki ebben részt vett, és köszönöm természetesen a gimnáziumnak, hogy helyet adott ennek az emlékesnek, és hát ne felejtjük el, hogy Ágota mellett sok más kulturális értékünk van, személyek is, akik már vagy nincsenek velünk, és emlékezzünk, és tartsuk meg őket az emlékezetünkben, illetve kísérletet tettünk, és fogunk tenni arra, hogy az oktatási intézményeinkben az ő szellemiségük, az ő életüknek a munkája, annak gyümölcsei, azok ott legyenek a mindennapokban, tehát remélem, vagy bízom benne, és ez egy kezdeményezés is a részünkről, hogy a város oktatási intézményeiben lesz kapui hét, vagy Orci hét, ahol Orci Józsefnek, Kapui Ágotának a munkásságát megismerhetik a gyerekek, rajtuk keresztül lehet formálni, ezen keresztül lehet majd őket formálni, és hogy igény legyen az, hogy a dabasi könyvespolcokon ott legyen Kapui Ágota verses könyve. Már most is sok helyen ott van, de az egy cél, hogyha lehet, akkor szinte minden dabasi család könyvespolcán legyen kapui könyv, Kapui Ágota vers. Én ezt most ezúttal rajtatok keresztül, én ezt így ajánlom is, és örülnék neki, hogyha elindulna egy ilyen program, vagy egy mozgalom, hogy mindenki keresi, hogy hol lehet Kapui Ágota könyvet beszerezni. Egyenlőre nálunk vannak még, de hogyha valóban igény lesz rá, akkor újabbakat fogunk nyomtatni, és a lehetőségét megteremtjük annak, hogy aki szeretne, az hozzáférjen Kapui Ágota írásaihoz, költeményeihez.
1: Nagyon szép gondolat. Most egy szünetet kell egy kicsit tartanunk, és aztán tudjuk folytatni, hiszen van még itt a táborok, amiket ígértünk, a Révfülöpi táborról is. Lenne még pár szó.
0: Fejlesztés. Ami már természetes a városban, hogy mindig fejlődik, gyarapszik a város valamivel, de ezen azért, ezt most már szintén természetességgel veszik az emberek, de elmondom, ha megengeded majd, akkor a következő blogban elmondom, hogy azért most milyen fejlesztésekkel hogyan állunk, azt néhány mondatban tájékoztatom a hallgatókat.
1: Rendben, akkor egy kis szünet, és 10 óra után folytatjuk.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
13: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
14: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
13: Minden, ami vas.
9: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker.
4: Kézi szerszám, Géniusz és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Teluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
15: Reklám voltam, viszont hallásra.
16: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
17: Nachrichten,
18: Novel,
17: Noticias,
18: Novinky,
17: News,
18: magyarul és érthetően
17: hírek.
16: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Sztereó.
18: Sztereó.
17: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
18: de témázunk veled,
17: és rólad is beszélgetünk.
18: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
17: rejtélyek és megoldások.
18: Sztereó.
17: Sztereó.
1: Folytatódik a Sztereó itt az Otthon hangján, 10 óra múlt 9 perccel, én Szluka Brigi vagyok, a vendégem pedig Kőszegi Zoltán Dabasváros polgármestere. Mielőtt tovább mennénk, az úton levőknek egy hír, az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében kátyúznak, így a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a lassulás, szakaszos torlódás, úgyhogy vezessetek arra fele óvatosan. Mi pedig akkor folytathatjuk is a beszélgetést, a fejlesztésekről pár szót ígértünk, úgyhogy akkor menjünk bele a fejlesztésekre.
0: Akkor, ha már információval szolgáltál itt az előbb, akkor azért tegyük hozzá, hogy itt a Dióni állomás és a Dinnyés-Lajos utca között, sőt annál tovább a Motel csomópont felé, ezen a szakaszon az ötös úton egy jelentős felújítás történik, amire nagyon régóta vártunk. Ennek a részleteiben nem akarom terhelni a hallgatókat, ezt látják, tapasztalják, tehát akik arra közlekednek, azoknak számolni kell ezzel, de most már, mivel ez most már két hete zajlik, ugye először felmarták az utat, aztán első aszfaltréteg már le lett rakva, most aszfaltoznak tovább, és ez most nem fog befejezni, úgy látom, hogy most pünköst hétfőre, tehát még jövő hétre is áttolódnak a munkálatok, de ez a rendkívül rossz állapotban lévő szakasz megújul, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült ezt végre kiharcolnunk, kiküzdeni. Elértük azt még az év elején, hogy ígéretet kaptunk rá, és hogy mondták május-júniusban, ezt teljesíti is a közútkezelő, aki ennek az útnak is az üzemeltetője, fenntartója, és ez most megtörténik, tehát ez is befolyásolja az itteni közlekedést, vagy arra járókat. És a fejlesztésekhez kapcsolódóan akkor más témák vannak, topos pályázataink, ebben kettő már olyan előre haladott állapotba került, hogy a tervezés lezárult. Ugye TOP az a területi operatív program, ezek Európai Uniós programok, amikhez Európai Uniós forrásokat tudtunk megpályázni. Ezeket elnyerve remélhetőleg meg is érkeznek, hiszen eddig a magyar kormány, a magyar állam volt az előfinanszírozója. A források meg nem érkezéséig a programokat így tudtuk elindítani, tervezést, szerződéseket kötni tervezésre, és ezek a tervezői munkák most már oda jutottak, hogy a Gyóni Egészségközpontunknak a tervei, kiviteli tervei elkészültek, és elindítottuk a közbeszerzést, tehát kivitelező kiválasztását. Nyílt közbeszerzés, ez egy több százmillió forintos fejlesztés lesz, és a Gyóni iskolával átelemben a körforgalomnál épül meg egy olyan Gyóni Egészségközpont, ahol a Vörösmarty úti háziorvosi, felnőtt háziorvosi rendelőt, egy gyerekorvosi rendelőt, védőnői szolgálatot, és olyan rekreációs tereket tudunk kialakítani, ami az egészség megőrzésben, tehát nem csak a gyógyításban, hanem prevencióban és betegségmegelőzési programok szervezésében is szolgálatunkra lesz a városban, különösen a gyóniak számára. Tehát ez itt tart, közbeszerzés. A közbeszerzést lefolytatjuk, az idén szerződést kötünk, akár az őszi hónapokban elindulhat az építkezés, de legkésőbb jövő évben, tehát várhatóan 2027 és 28 folyamán ez a beruházás megvalósul, befejeződik, és utána az itt élők szolgálatába tud állni majd ez az új intézmény. A másik topos pályázatunk az a Dabasi Egészség és Szociális Központ, ott is ugyanilyen funkciójú létesítményt hozunk létre, illetve mellette megépül egy térségi fogyatékos napközi. A fogyatékkal élők napközi ellátását most is biztosítjuk, de hát nem igazán 21. századi körülmények között. Ezt régóta terveztük már, hogy mindenképpen ki kellene váltani. Én mindig hangsúlyozom, hogy az ilyen helyzetben lévő társainknak ingergazdag, modern, kulturált körülményeket, környezetet kell biztosítani, talán itt van rá a legnagyobb szükség, és ugyanígy vélekedek arról is, hogy mondjuk a művészeti oktatást például, vagy a mindenféle gyermek ellátás, gyermekintézményt tényleg modern 21. századi feltételekkel kell biztosítani, működtetni, üzemeltetni. Most ez meg fog történni a fogyatékosok esetében, tehát a fogyatékosok napközbeni ellátását, napközi jét, ezt egy új intézményben tudjuk majd regionális, térségi szinten biztosítani. Ez a projekt erről szól. Annak a tervezése és záró szakaszába érkezett, a kiviteli terveknek az utolsó simításai folynak, amint a kiviteli terveket a tervezők lezárták, ez várhatóan a következő egy-két hétben megtörténik, akkor ott is el tudjuk indítani a közbeszerzést, elindul a kivitelező kiválasztása, és nagyjából hasonló ütemben, mint a Gyóninál, 2027-28 folyamán fog ez megvalósulni, és ezekkel az intézményekkel fog gazdagodni városunk közössége. Ez jelentős mértékben fogja javítani az egészségügyi ellátás minőségét, színvonalát. Nekünk majd azon kell küzdenünk, hogy akár az alapellátásban, a gyerek és felnőtt háziorvosi ellátásban legyen majd folyamatos utánpótlás. Tehát hosszú távon garantálni és biztosítani tudjuk azt, hogy ha már van infrastruktúránk, akkor van humán erőforrásunk is, tehát lesznek orvosok, ez egy nagy kihívás, ezen nagyon sokat dolgozunk. Én erre már korábban utaltam, hogy azok az ingatlan fejlesztési programok, amikben valamilyen módon az önkormányzat bekapcsolódik, ott az egyik fő célunk az, hogy olyan lakásállománnyal rendelkezzen a város, amivel ide tudunk csábítani fiatal vagy fiatalabb korosztályhoz tartozó orvosokat, vagy akár pályakezdő fiatal orvosokat. Ezen dolgozunk, ebben már léptünk egy nagyot. Van már most két lakásunk, és itt egy-két éven belül lesz még újabb öt, azaz összesen 7 olyan lakása az önkormányzatnak, amit mi fel tudunk kínálni olyan szakembereknek, akik feltétlenül kellenek. Itt a részben, amit látunk, az orvosi hivatás, amiben nekünk versenyeznünk kell akár nyugat-európai országokkal, vagy magyarországi nagyobb városok kínálatával, mármint hogy praxis kínálatával és egyéb adottságokkal. Szóval nekünk egy olyan vonzó és versenyképes helyzetet kell teremtenünk az új fiatal szakemberek számára, amivel hosszú távon gatával és egyéb adottságokkal. Szóval nekünk egy olyan vonzó és versenyképes helyzetet kell teremtenünk,

legnagyobb feladatom és számomra az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudunk olyan feltételeket teremteni, hogy ezekben az intézményekben szakemberek is legyenek, és a szakemberek hosszú távon tudják garantálni a megfelelő minőségű ellátását az itt élő embereknek. Ez egy terület, de vannak más szakemberhiányok is. Például most a legutóbbi időben arról beszéltünk, hogy a kistérségi társulási ülésen a polgármester társaimmal, hogy egyre inkább szükség van arra, hogy olyan fiatalokat, gyermekeket szolgáló pszichiátriai ellátást pszichológus és pszichiátriai, tehát ez nem félrehallás, vagy nem rosszul mondom, ellátásra van már igény és szükség, ami nélkül a megfelelő mentális támogatás segítséget, a mentális fejlődésnek az esélyét nem fogjuk tudni megadni a gyerekeknek. Egyre több olyan gyerek születik, vagy kerül olyan körülmények közé, vagy helyzetbe, ahol ilyen segítségre, vagy támogatásra lesz, vagy van szükség. Úgyhogy nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy valamivel itt tartsuk, vagy ide csábítsuk az ilyen szakembereket. Az egyik fő célunk az, hogy próbáljuk terelni, orientálni a fiatalokat, hogy ilyen szakterületre menjenek, tehát úgy menjenek tovább tanulni a középiskolákból, hogy legyen egyáltalán olyan fiatal, vagy legyenek olyan fiatalok, akik ezt az irányt választják. Aztán pedig a következő feladatunk, ha már ebben segítjük őket majd valamilyen ösztöndíjprogrammal, vagy más ösztönzőkkel, vagy támogatási formákkal, azon túl pedig az lesz, hogy akkor abban gondolkozzanak, hogy ők már amikor hivatásszerűen gyakorolják és használják majd az elsajátított egyetemi tudásukat, akkor már képzett, végzett szakemberként, akkor jövőjüket ide tervezzék, vagy ide tudják elképzelni ebbe a városba, hová születtek, ahol felnőttek, vagy ha nem olyanok, akik itt nőttek fel, és innen indultak el az életben az egyetemi tanulmányaikban, akkor olyan fiatalok, akik valami más módon kötődnek, kapcsolódnak, mondjuk dabasi férjük lesz, vagy feleségük lesz, vagy a tágabb agglomerációból, a szűkebb tágabb agglomerációból mondjuk nekik vonzó ez a város, tehát nekünk ezen kell dolgozni, hogy ez a város élhető, vonzó legyen, jó perspektívákkal, kihívásokra adott jó válaszokkal minket választanak, és ennek az egyik alapeleme lehet az, hogy tud-e ez a város olyan lakhatást, és mondjuk olyan egzisztenciális helyzetet garantálni és teremteni ezeknek a szakembereknek, ami miatt minket választanak. Nem kis kihívás, mert gazdag nyugat-európai városokkal, vagy településekkel, vagy országokkal kell egyszer versenyezni, és aztán, hogyha pedig elértük azt, hogy Magyarországon maradnak ezek a fiatal szakemberek, akkor az a kérdés, hogy Magyarországon belül hová mennek. Hát itt aztán tovább fokozódik a verseny, és élesedik, úgyhogy ezen dolgozunk már hosszú ideje, de én úgy látom, hogy azért megvan rá az esély, hogy erre a kihívásra jó válaszokat fogunk adni. Ebben egyébként én nagyon kérem a város egész közösségének a partnerségét, az együttműködését, együtt gondolkodást. Tehát jó lenne, hogyha nem szegmensekben látnánk, vagy néznének bizonyos döntéseket, vagy ingatlanfejlesztéseket, hanem komplexitásában, hiszen mi egy város vagyunk részekkel, részekből állva, és az, amit itt most már természetesnek éreznek az emberek, hogy minden település részen legyen alapellátás, az egyáltalán nem természetes. Egy természetes igény, de nem természetes annak a kielégítési biztonsága, tehát ez ma már egyre nehezebb a világban, itt a mi város szerkezetünkben pedig különösen, és ez nekem most az én felelősségem, de arra is gondolni kell, hogy hogyan fogják majd az utánunk jövők mondjuk 10-15-20-30 év múlva megoldani, tehát azt is elő kell készíteni, és azzal is foglalkozni kell, mert hogyha egyszer megbomlik ez az egység, egyszer keletkeznek lyukok ezen a rendszeren, akkor onnantól kezdve már szinte megállíthatatlan egy ilyen lejtőpálya, egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy legalábbis nagyon nehezen lesz reparálható, úgyhogy ez a mi ma itt élő döntéshozók és városi közösségünknek közös felelőssége, hogy ebben olyan légkört és olyan hangulatot teremtsünk, és a döntéseket úgy próbáljuk meg konszenzussal, vagy részben megtámogatni, ahol látja ezt mindenki. Tehát én azt üzenem, talán olvasnak a gondolataim, vagy a mondataim között azok, akik ezt értik, hogy

0: hogy szűkebb érdekek vagy szándékos félretájékoztatás helyett a felelős gondolkodás legyen meg mindenkiben, elsősorban én rám vonatkozik, tehát ebben a legnagyobb felelős én vagyok, a város vezetője, most per pillanat én személyemben, az én döntéshozó kollégáim képviselőtestületben, az én kollégáim az önkormányzatban, és de minden egyes embernek megvan a felelőssége, tehát amikor valaki egy városi ingatlanon, egy ingatlanfejlesztést elkezd ostorozni, bírálni, támadni, akkor csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a teljes komplexitásában figyelje és vizsgálja. Mindenki érdekeit megpróbáljuk figyelembe venni, de a legnagyobb és legfontosabb és mindenek felett az van, hogy az összvárosi közösségi érdek az első számú szempont, és minden más utána jön, de szerintem ezek nagyon jól összeegyeztethetők és integrálhatók egymásba, úgyhogy érdeksérelem, vagy a legkisebb érdeksérelem nélkül szerintem ezek a fejlesztések, és ezekben megvalósíthatók, és a fejlesztésekbe pedig életet lehelni, az humán erőforrás nélkül, szakemberek nélkül lehetetlen, és igazából akkor kapnak értelmet ezek a fejlesztések, hogyha ezek majd működni és szolgáltatni tudnak majd, és hát ez amellett, hogy építünk, fejlesztünk, pályázunk, beruházunk, azon túl pedig azt is meg kell teremteni, hogy ezek valóban működjenek és szolgáltassanak ezek az intézmények. És van még egy fejlesztésünk, most a strand területén folyik egy szintén uniós forrásokkal megtámogatott zöld felület fejlesztés, aminek a megvalósításának a kb. 70%-a teljesült eddig, de úgy látjuk, hogy ez akár a nyárnak a közepéig, vagy második feléig is elhúzódhat, ez majd a következő egy-két hétben kiderül, ez viszont befolyásolhatja a strandnak a nyitását. Azonban itt azt szeretném még egyszer megerősíteni, hogy mi már nem csak strandban gondolkodunk, hanem egy olyan szabadidő parkban, ami nyáron, a nyári néhány hétben vagy két hónapban egy ilyen strandjellegű szolgáltatással tud szabadidős és vizes élményeket kínálni, nyújtani, de egyébként egész évben nyitva lesz, tehát egész évben oda is el lehet menni, mint a Jugbélalmi Parkba majd a jövőben, ahol lehet sétálni, ahol lehet mondjuk játszani játszótéren, lehet különböző sportmozgásokat, sportfoglalkozásokat szervezni, végezni, sőt van egy nagyobb álmunk is, ezt most még nem árulom el, amit szintén ide képzelünk el, ez még van zobbá fogja majd tenni ezt a területet, és valóban egy igazi szabadidőparkát tudjuk fejleszteni. Ennek egy első nagyon fontos lépés, vagy eleme ez a mostani zöld felület fejlesztés, ennek a nagy részén túl vagyunk, de ez még bele fog nyúlni a nyárba, és ez akár befolyásolhatja a strandnak a megnyitását, vagy az idei működtetését az idei strandszezonban. Erről majd a későbbiekben szerintem egy-két héten belül már pontosabb információval tudok szolgálni.
1: Erre mindenképpen akkor visszatérünk. És akkor hát menjünk tovább, a táborokról volt szó. Nagyon még
0: hát ha már nyár, jön a
1: nyári szünet. Egyrészt a Révfülöpi táborral kapcsolatban is, ha jól olvasom, akkor vannak fejlesztések, beruházások. Másrészt pedig még itt 9 óra előtt beszélgettünk arról, illetve számolták össze, hogy hány darab tábor is lesz majd, akkor erről is, mert nagyon szerintem rekord számú.
0: Igen, hogyha már nyárnál járunk, és jön a nyári szünet, akkor nagyon fontos az minden család, gyermeket nevelő család számára, hogy a gyereknek milyen nyári programokat tudunk biztosítani, akkor, amikor itthon vagyunk, és nem nyaralunk, vagy nem máshol töltjük a nyári napokat. A városban most az idén, illetve a környezetet is figyelembe véve, a városi újságban elsősorban dabasi táborokról olvashatnak, és van benne néhány inácsi tábor is, és talán még egy kakucsi tábort is lehet találni, de ha csak a dabasi helyszíneket nézzük, akkor az idén 60 tábort választhatnak a gyerekek, vagy a szüleik, és akkor csak néhányat, médiatábor, tánctábor, életmódtábor, úszó napközis tábor, hangoldatábor, mazsorettábor, csukboltábor, különböző mozgásélményeket nyújtó, vagy kiskertésztábor, ahol a kertészkedés rejtelmeiben tudnak majd elkalandozni a gyerekek, mesetábor, meseírótábor, és sorolhatnám sorra, hogy mennyi, tehát 3,5 oldalon mutatja be a táborozási lehetőségeket a városi újságunk, és hát azért ez Ez is azt bizonyítja, hogy annyi minden van a városban, annyi program, annyi lehetőség, az egyszeri program, a heti programok, a nyári táborok, a sportolási lehetőségek, kulturális alkalmak, amik azt garantálják, hogy itt valóban a szolgálmi időszakon kívül is a gyerekeknek nagyon jó hasznos elfoglaltságot és biztonságot tudunk teremteni. Itt viszont szeretném felhívni a figyelmet egy problémára, amivel kapcsolatban ifjú Roland Fél László az egyik legbehemensebb, hogy mondjam, védelmezője a biztonságos közlekedésnek, a kerékpáros és gyalogos közlekedésnek, és ebben én szeretnék most egy felhívással élni, hogy álljunk oda ifjú Lóránt Filászló mellé, és ő ne magányos farkasként küzdjön, hanem mi az egész város álljunk abba bele, hogy a városi közlekedési felületek biztonságosak legyenek, különösen a gyerekek számára, az idősek számára, hogyha gyalog kerékpárral próbálnak A-ból a B-be eljutni, mert itt erről már többször beszéltünk, de nagyon-nagyon komoly problémák. Közlekedés, biztonsági problémák, morális problémák vannak, közlekedési szokások. Sajnos egy-kettőt kiemelnék. Sajnos kezd elharapozni az, hogy egyre többen közlekednek gyors, nagysebességű rollerekkel a kerékpárúton. Sokszor fölmennek segédmotoros kerékpárral a kerékpárútra. A kerékpárosok nem szállnak le a gyalogátkelőnél a kerékpárról. Tehát itt a közlekedési kultúránkon mindenképpen javítani kellene, és egymásra odafigyelni. A kerékpáros figyeljen a gyalogosra, az autós figyeljen a kerékpárosra és a gyalogosra, az elsőbségadási kötelezettségek és szabályok betartása. És sajnos elharapózik mostanában, én személyesen is láttam, és Roland Fi László nekem ezt levélben is jelezte, de máshonnan is kaptam ilyen jelzéseket, hogy egyre többször látunk olyan felelőtlen szülőt, aki segédmotoros kerékpáron a gyerekét mondjuk az ő ülése és a kormány közé állítja, és állva abszolút veszélyes módon védőfelszerelés sisak nélkül, egyébként totál szabálytalanul így próbálja elvinni óvodába, iskolába a gyerekét, vagy valahová, valami más elfoglaltságra. Tehát ezért szóljunk, ezt tegyük szóvá. Remélhetőleg a rendőrség is egyre nagyobb számban ezt ki fogja szűrni, és ezt az egyre inkább gyakorlattá váló szokást ezt teljesen ki tudjuk iktatni, mert ez döbbenetes, hogy mekkora veszélyt tud ez jelenteni. Szóval vannak itt olyan helyi gondjaink, problémáink, amiről közösen kell gondolkodnunk, egymást kell formálni, és tükröt kell állítani. Tehát az, aki szabálytalanul közlekedik, ezzel másokat veszélyeztet, az szerintem több, mint egy ártó tevékenység, ez egy nagyon komoly veszélyforrás, és ezt jól lenne kiiktatni, hiszen az egyik legnagyobb célunk, hogy ez a város minden szempontból biztonságos legyen. Arra pedig ne szoktassuk le a gyerekeket, hogy valóban, amit ezt Roland László is megírta, hogy a gyerekek, ha lehet, akkor óvodába, iskolába, gyalog vagy kerékpárral menjenek. Ez egy óriási élmény a gyereknek, az önállóságra vezető úton, az, hogy megtanul közlekedni, megtanul alkalmazkodni, megtanulja a szabályokat betartani, vagy másokkal is betartatni, és hát eleve a mobilitás, tehát itt az a cél a városban, hogyha még vannak is nagy távolságok, az előbb említett alapellátás minden városrészben ott van. Tehát nem kell egyik városrészből a másikba átközlekedni minden nap, hanem ott vannak helyben az óvodáink, bölcsődeink, iskoláink, tehát a gyerekek igenis többsége, nagy többsége el tudna menni gyalog, csak vagy kísérjük el, vagy teremtsük meg annak a feltételét, hogy valóban ezt ő megtegye, hiszen amikor mi gyerekek voltunk, nem kell erre most hivatkoznom, de ez a mai világban is sokan megtapasztalják és megélik ezt az életformát, hogy mi annak idején mindenhová gyalog mentünk, vagy esetleg kerékpárral, ha nagyobbak voltunk, és nekünk sem volt közel. Nekem is a 6 évesen vagy 7 évesen 2,5 kilométerre volt a Bucsis iskola az én otthonomtól, és a nagy iskolatáskával elmentem oda, és a napközi után pedig haza sétáltam. Tehát akkor is meg lehetett tenni, és most is meg lehet ugyanezt tenni. Tehát ez egy nagy kihívás, erről nekünk a városban beszélnünk kell, és mindenkinek a maga módján felelősség teljesen cselekedni. Az elején beszéltünk a víz gazdálkodásról, a víz megtartásról, abban is mindenkinek felelőssége van. A közlekedés biztonság megteremtésében mindenkinek, aki kimegy az utcára, felelőssége van. Legyen gyalogos, kerékpáros, segédmotorral közlekedő, vagy gépjárművel közlekedő, mindenki tartsa be a szabályokat, a rá vonatkozó szabályokat, és figyeljünk oda egymásra, illetve ösztönözzük azt, hogy gyalogosan, kerékpárral próbáljunk meg eljutni, vagy a gyerekeinket eljuttatni minél több helyre az intézményeinkbe. Erről ne leszoktassuk őket, hanem erre inkább szoktassuk rá. Igaza van Lóránffy Lászlónak, amikor azt fogalmazza meg, hogy az a gyerek, aki 16-17 éves koráig, kis pici korától minden nap az intézménybe autóval viszik, az a gyerek nem fog megtanulni önállóan közlekedni, nem fog megtanulni alkalmazkodni a változó körülményekhez, környezethez, tehát az ő önállóságát, az ő életvitelét fogjuk korlátok közé szorítani, és ártunk vele, tehát azzal, hogy a kényelmi helyzetét javítjuk, azzal hosszú távon az életminőségét rontjuk, tehát ez egyszer szülői felelősség, és hát mindannyiunk közös felelőssége, hogy itt megfelelő társadalmi tükröt állítsunk magunk elé és egymás elé, és ezzel bizony foglalkozni kell, úgyhogy én itt pedig megint egy újabb felhívással élnék, hogy Lóránffy László mellé és mindazok mellé, akik ennek úgymond úttörői vagy zászlóshajói, hogy valóban önállóságra neveljük a gyerekeket, hogy biztonságos közlekedés feltételeit megteremtsük, ebben fogjunk össze és legyünk egymás partnerei. Az önkormányzat sokat tett azért, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlődjön, javuljon, a gyalogos és kerékpáros is. Ezt még tovább kell fejleszteni, újabbakat kell építeni, de hogyha ezeket nem fogják használni, vagy nem tudják használni, vagy nem merik használni, akkor értelmetlenné válik minden ilyen infrastruktúra és fejlesztés. Ez az egyik ok, ami miatt városi szinten kell foglalkozni vele. A másik ok pedig az, hogy itt, amiket mondtam, meg kell teremteni azzal a biztonságot a közlekedésben is, nem csak a közbiztonságban területén, hanem a közlekedés biztonságban is, és ez mindannyiunk közös felelőssége, és ez a nevelésnek egy nagyon fontos területe, úgyhogy figyeljünk oda, és vigyázzunk erre. És akkor még néhány, ha megengeded, a vége felé, ugye annyi minden zajlik, történik, szerveződik a városban, hogy itt megpróbálunk minden társadalmi csoportot, de nem csak társadalmi csoportra fókuszálni, és ők figyelni, megbecsülni pedagógusokat, egészségügyben dolgozókat, szociális ellátásban tevékenykedőket. Minden évben azokon a napokon, amikor bizonyos szakterületekre irányul a figyelem, a társadalom figyelme, akkor mi helyben ünnepséget szervezünk, kifejezzük a város közösségének háláját. Most előttünk áll a Semmelweis nap és a pedagógus nap. Ennek szervezésében vagyunk. Hívjuk a pedagógusainkat minden területről, a bölcsődei, nevelői szolgálattól egészen a középiskolai tanári munkáig, és mindenki, aki a nevelésben, oktatásban részt vesz, tehát hívjuk a kollégákat, és kitüntetést adunk át, ilyenkor kitüntetéseket, elismerést egy programmal, gesztusokkal próbáljuk a hálánkat, a város közösségének háláját kifejezni, és ugyanezt történik az egészségügyben is, Semmelweis napkor. Ezekre készülünk, ilyen programjaink lesznek, illetve nem sokára vége a tanévnek. Az érettségizők most vannak benne, túl vannak már az írásbán. Én remélem, hogy a nagy többség vagy mindenki jó eredménnyel zárta az írásbeli vizsgákat és a további felkészülést, és sok erőt kívánok nekik, és sok sikert, és hogy minden felvételi szándék teljesüljön, ezt kívánom szívemből. A most érettségiző és egyetemre készülő ifjúságnak, vagy a munkavilágába készülő ifjúságnak, és hát a többi diák pedig, akik még maradnak majd az általános iskolás vagy a középiskolás padokban, nekik is vége van a tanévnek, és vége lesz nem sokára a tanévnek, és hát a legjobbakat, a legkiválóbbakat mindig meghívjuk, kitüntetjük. Egy pizzapartira, vagy palacsintapartira, egy időben palacsintapartiként indult, aztán pizzapartiként, úgyhogy erre is készülünk, a kitűnő tanulókat, a jók közül a legjobbakat külön meghívjuk egy programra, úgyhogy ezek a programok várnak még ránk, nyári táborok, mint mondtam, rengeteg nyári táborból válogathatnak a gyermekek és a gyermeket nevelő családok, és hát készülünk azokra a közösségeknek és hivatásoknak a megünneplésére, akiket az előbb említettem, pedagógusokra, egészségügyi dolgozókra, orvosokra, szakellátásban tevékenykedőkre, és ott a kitűnő tanulókra, illetve jönnek majd a ballagások, az óvodákban, iskolákban fantasztikus közösségeink vannak, és ez egy annyira szép magyar hagyomány, a ballagás maga egy intézményből tovább menni egy következőbe, hogy ezek előtt állunk, ezek nagyon szép családi alkalmak és események, és hát ne feledkezzünk el arról, hogy itt az utóbbi hetekben itt nagyon sok helyen első áldozások, bérmálkozások voltak, konfirmációk, hogy ezek annyira szép egyházi közösségi alkalmak, ünnepek, és az adott életszakaszban ezek életre szóló köteléket jelentenek a gyerekek számára, és hát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mi valóban emberi életet éljünk, és hogy itt a városban egymásnak örülve, egymást támogatva, egymást segítve egy olyan közösséget alkotunk, ahová érdemes születni, ahová érdemes ide költözni, és ahol érdemes a mindennapokat megélni. Ebben próbálom én is tovább szolgálni a városi közösséget. Nagyon szép hétvégét kívánok. Most jön egy hosszú hétvége, ugye Pünkösddel. Sokan elmennek a pünkösdi búcsúba. Én többször is voltam az elmúlt években, nem sikerült eljutnom, mindig van valami más program, de remélem, hogy a következő évek valamelyik évben újra megérhetem ezt a fantasztikus élményt, ezt az ünnepet. Most azt kívánom a pünkös során, hogy, akik itthon maradnak, vagy bárhová utaznak, azért a saját egyházi vallási közösségükön belül éljék meg ezt az ünnepet úgy, ahogy ezt pünköskör meg kell élni, és akik pedig arra használják ezt a hosszú hétvégét, hogy együtt a családjukkal, barátaikkal közös programot szerveznek, vagy akár elutaznak, nekik pedig azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, vigyázzanak magukra, teljesen biztonságban, örömökben és szeretetben ez a hosszú hétvége. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni.
1: Lesz még miről beszélni akkor a közeljövőben is azért, a fejlesztésekről is visszatérve majd, de én is köszönöm, hogy itt volt és velünk indította a mai reggelt, mi pedig majd lassan megyünk tovább itt az Otthon hangján. Köszönöm szépen, Kőszegi Zoltán volt a vendégem, Dobosváros polgármestere.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám!
2: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd, és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reklámriport következik.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy újabb beszélgetéssel, és Pünköst hétvégéhez közeledünk, sőt, van itt is van Pünköst, és hát a strandok szerintem megtelnek majd ezen a hétvégén, már ahol ugye nyitva lesznek, és hát az egyik ilyen strand, ami biztosan nyitva lesz, illetve fürdő, az az Aqualand Ráckevén. Vonalban köszöntöm már Selmeci Juliannát, Aqualand kommunikációs és értékesítési munkatársát. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szervusz Krisztián, köszöntöm a Dabas Rádió hallgatóit.
1: És hát ugye azért beszélgetünk, hiszen Pünköst hétvégén nálatok is megnyílik a szabadtéri rész, úgyhogy várjátok már a strandolni vágyókat.
2: Igen, országos viszonylatban is az elsők között nyitjuk meg a szabadtéri strandunkat, az úgynevezett akvaparkunkat. Miért is akvapark? Több termálvizes élményvedencét fogunk megnyitni, családi gyerekverzióban, aztán ugye van egy olyan medencünk, ami vízibárral is rendelkezik, és élményelek meg kell egyaránt, úgyhogy ez is egy szerves részét képezi a strand nyitásnak és maga a strand funkciónak. A vízilőtlabdapálya, a sodró folyosó, a kültéri úszómedence is üzembiztos lesz, illetve amit mindenki nagyon vár, gyerekek, felnőttek egyaránt, az a csúszdaparkunk, úgyhogy az is működni fog. És ugye van nekünk egy olyan részünk is, részünk a kültéri területen, ahol három medence egymás mellett helyezkedik el, mondjuk a főbejárattól egy picit távolabbi részen, egy ilyen csendesebb, nyugodt helyen. Ezek a medencék alapvetően egész évben elérhetőek, de most így ettől a hétvégétől már szintén a strand részét fogják képezni. Úgyhogy lényegében nálunk a nyugisabb, pihentető medencés napozás és strandolástól egészen a zenétől hangos, a jókedvtől hangos, animációtól, különböző programoktól színes, igazi beach hangulat is elérhető lesz.
1: És úgy tudom, hogy nem csak a fürdőzni vágyókat várjatok, hanem akik oda látogatnak, különféle programokkal is készültök.
2: Igen, Pünkösdi hétvégén, mivel jó idő lesz, ezért ugye önmagában a csúszdázás és a termálvizes csópanás gyönyörű parkunkban, ez alapvetően már egy szuper program, de a mi üzletpolitikánk mindig is az volt, és idén nyáron sem fog változni, hogy programokat biztosítunk a vendégeink számára, és ezek olyan programok, amik már a belépőjegyben vannak becsomagolva, illetve akik belépőjegyet váltanak hozzánk bizonyos zónákra, azok a programokon, azok a vendégek ingyenesen vehetnek részt. Ilyen kültéren zajló strandos programok lesznek, az animációs játékok, amiket főleg a medencében, vizes közegben játszunk a gyerekekkel. Ezekben vannak versenyek is, meg igazából a játék örömeért és élményeért kis végzett aktivitások. A legkisebbekre is gondoltunk, a nagyobb bacskákra is, úgyhogy ezeket nagyon szeretik a gyerekek, és ami plusz jó hír, hogy a területen különböző vendéglátóegységek működnek, vannak, amelyek saját üzemeltetésben, de vannak partnereink is, és a partnereink az idei évben is ajánlottak fel finomságokat, rejtő kuponokat, úgyhogy ezeket meg lehet nyerni majd a játékok, versenyek során. Aztán gondolunk mindig a mozgásra, a rekreációra, évek óta stabil szolgáltatás, nem csak nyáron, az aquafitness és különböző rekreációs foglalkozások, amiket kolléganőnk tart két alkalommal minden nap. Most a strandnyitás alkalmával a vízilőtlabda medencében fognak nagyon jó zenékre tornázni majd a vendégeink. Vasárnap és hétfőn bábszínház programot tartunk. A Karakala medence partján lesz felállítva ez a kis rögtönzött színpad, és Pille Tamás színvész interaktív bábelőadással várja mindkét nap a gyerekeket, 13 órakor kezdődik ez a bábelőadás. Az Aqua Cinema programunk szintén egész éves, de ugye minden évszakban más és más élményt nyújt, attól függően, hogy milyen környezet vesz bennünket körül. Hát most nálunk minden zöld és színes, nagyon jó idő van, csillagos az ég volt, úgyhogy mind a három napon 16 órától záró óráig folyamatosan filmeket vetítünk az óriás letfalunkra. Szombaton, akik szeretnének jó sokáig nálunk maradni, éjjel egy óráig tudnak nálunk szórakozni és fürdőzni egyetlen egy belépőjeggyel. És akkor egy picit hadd beszéljek a vitáközpontunkról. Ugye nálunk nagyon aktív szauna élet folyik egész évben, és erre a hétvégére is egy kiemelt eseménnyel készülnek a fürdő szauna mesterei. Egy évben körülbelül két alkalommal szoktuk megrendezni az Aqualand Masters Day-t. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nincsenek vendégszauna mesterek, csak a fürdőnk szauna mesterei, és ők hát ilyen meglepetés programokkal készülnek, plusz bevonják a jelenlévő vendégeket a programok megkomponálásába. Ez kiterjedhet a zenére, a program erősségére, a felhasznált illóolajokra, és hát a spontaneitás még abban is megmutatkozik, hogy itt páros programok, de akár egyszerre 3-4 szauna mester is legyez ilyen alkalmakkal, még az is lehet, hogy jelmezben.
1: És hát nem csak most hétvégén várjátok ugye az említett programokra a vendégeket, hanem azért itt különböző alkalmakkor tematikus programok is zajlanak. Pont benne vagyunk már egy angol hétben is, pontosabban egy brit hétben a szaunákban, hogyha ezt vesszük alapul, mint program. De hogyha medencékbe megyünk ki, akkor pedig egy iskolazáró bulit is tartatok majd hamarosan.
2: Igen, igen, ezt nagyon jól látod, Krisztián, amúgy javaslom a kedves hallgatóknak, hogy az aqualand.hu oldalon a hírek programok menüpontban rögtön az elején át tudják nézni, hogy mivel készülünk alapvetően a nyári szezonban, mik azok a kiemelt programok, amiket szíves figyelmükbe ajánlunk a vendégeknek, illetve az aquapark menüpontban is jól ki vannak ezek részletezve. Ezek mindig változnak, tehát ennél csak több program lesz, de amik már fixek, azok láthatók. És igen, jól látod, hogy tematikus brit hetünk kezdődik május 22-én. A tematikus hetekről azt kell tudni, hogy minden hónapban kiválasztunk egy országot, és képzeletbeli utazásra visszük a vendégeinket. Ez az utazás történik egyrészt a szaunában, aztán a vízimoziban, és a vendéglátás is reflektál, ugye a saját üzemeltetésű mediterránbisztrónk minden egyes ilyen alkalomkor kiemelt heti ajánlatot kreál, és igyekszünk ilyenkor az adott országra hangolni a vendégeket, úgyhogy holnap péntek este lesz a brit tematikus hét nyitó programja, aztán szombaton ugye a Masters Day, az egy teljesen más, de vasárnap ismét a brit hétre vonatkozó felöntéseket tartanak a szaunamesterek. A mediterrán bistrónkban péntektől kapható a brit finomságokat rejtő ajánlat, úgyhogy ez itt szépen építkezik, és maga a szauna tematika és a vendéglátás, valamint a moti egészen 31-ig, hát hogy is mondjam, reflektál erre az eseményre. És ugye említettél egy jó kis tanévzárot, vagy hogy is említetted?
1: Így van,
2: de én
1: befontosítom,
2: igen. Szóval ugye pünkösd hétvégén kinyitunk, aztán még lesz egy kis idő a nyári szünetig. Az utolsó tanítási nap június 19-e, és mi ezt szeretnénk nagyon megünnepelni a gyerekekkel, családokkal. Konkrétan egy Back to Pool nevű partit fogunk tartani. Ugye szeptemberben mindig a Back to School van mindenhol. Nálunk most Back to Pool lesz, és nem más lesz nálunk a Residence DJ ezen a napon, mint a rádió egy DJ-je, egy DJ-je, Newvik. Ő fog érkezni, és egy nagyon komoly 5 órás szettel készül, és ezt nevezzük egyszerűen csak medencés bulinak. Tehát jó zene, Newvikkel, szuper hangulatban, és egy ilyen medencés buli, amit sokszor elképzelnek a kedves vendégek, vagy az otthon ülők a lelki szemeik előtt. Mi igyekszünk most ezt a nyári feelinget úgy elhozni, hogy hát így kezdődjön ez a bizonyos nyári szünet ezzel a kiemelt programmal. Newvik délután 5 és este 10 között folyamatosan itt lesz velünk, de 10 órát követően sem fognak elhalkulni a hangszórok, hiszen megyünk tovább az éjszakai szórakoztatás irányába, és a jó hír az, hogy ezt a programunkat is tartalmazza minden strandot érintő belépőjegyünk, tehát nem lesz külön belépőjegy erre a programra.
1: És hát említetted, hogy ugye a hírek programok menüpontban megtalálható az összes program, úgyhogy itt akár kulturális programokkal is találkozhatnak az érdeklődők a nyár folyamán, sportprogrammal, illetve hát a bulizás sem fog elmaradni, úgyhogy számtalan programmal készültök idén nyáron. Talán még ami nagy kérdés, hogy az árak tekintetében van-e változás a tavalyi évhez képest?
2: Ugye ez minden évben, főleg amióta ugye szinte minden éve, de sokszor sokkal kisebb idő intervallumot is érintenek energia áremelések. Valamit mi sem tudunk elkerülni, de úgy gondolom és úgy látom az árképzésünk alapján, hogy ha vannak emelések, azok általában szezonváltáskor egyfajta szolgáltatási kör kibővülésével járó folyamatok, és azért nem drasztikusak. Tehát, hogy néhány 100 forint, vagy egy 2000 forintos különbség jelenhet meg, illetve igyekszünk a belépő jegy árához mérten egyszerűen lehetőségeket biztosítani a szórakozásra, tehát akár a strandot vesszük, akár a szaunát, semmiért nem kell külön fizetni. Tehát vannak ugye olyan fürdők, vagy olyan kreációs helyszínek, ahol van belépőjegy, és aztán a szauna felöntéseknek külön díja van, meg minden másnak külön díja van, úgyhogy mi ezzel próbáljuk vonzóvá tenni, vagy vonzóvának tartani a mi belépőjegyeinket, hogy itt igazából nem csak egy belépőjegyet vásárol meg a kedves vendég, hanem lényegében nagyon sok élményt, programot, lehetőséget abban a pillanatban, hogy átlépi a bizonyos kaput, ahol az órával be tud jönni hozzánk.
1: Na hát ez remek végszó, és akkor ne felejtsétek el, az Aqualand oldalán minden információ megtalálható a programokkal kapcsolatban, és úgy, hogyha van időtök, akkor időzetek minél többet nyáron Ráckevén. Selmeszi Juliánnak pedig köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket.
2: Nagyon szívesen, és tisztán engedd meg, hogy még a legvégére, amellett, hogy tényleg nem mennék bele így külön-külön a hónapokba, mert kiválóan összefoglaltad kategorikusan a programkínálatunkat. A június 1-i pedagógus nap és a július 1-i Semmelweis nap, de szeretném még egy picit a fókuszt rátenni, hiszen itt 50%-os strandbelépőjeggyel várjuk az érintetteket. Jó, tehát június 1 pedagógus nap és július 1 Semmelweis nap. Ezeket jobban ki fogjuk majd részletezni a felületen, és nagy szeretettel várjuk a pedagógusokat és az egészségügyben dolgozókat.
1: Mi pedig köszönjük szépen a kiegészítést ezzel.
0: Reklámriportot hallottál.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
4: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
5: És már is megnézzük, hogy mit lehet választani ebédre, például a szarvasbangó mai ajánlata, szarvas raguleves házi burgonyagombóccal, az amenü parmezán bundában sült csirkemell rizibizivel és joghurtos kevert salátával, a B-menü szarvasbangó hamburger hagymakarikával, sült békönnel és csónakburgonyával, a vegán menü pedig sült humusztál, amiben van cukkini, cékla, répa, koktélparadicsom, burgonya, a mentes menü rizses hús kovászos uborká, a desszert pedig császármózsa málna ragúval. A Sári ABC mai ajánlata hideg vegyes gyümölcsleves vagy mexikói babgulyás, az A menü mákos metélt vaníliaöntettel porcukorral, a B menü csülök pörkölt főtt burgonyával, a napi ajánlat ropogós kacsacomb provanszi zöldségágyon burgonyapülével, vagy rántott tilápia filé majonézes almás kukorica salátával. A konyha mai ajánlata pedig csülkös bableves csipetkével, az első főétel grillezett csirkemell kék sajttal töltött körtével, jázminrizssel, a kettes főétel csülök péknémódra savanyúsággal, a konyha ajánlata halapenyós csedárral és guanciáléval töltött csirkemell sztékburgonyával, friss salátával, a desszert pedig epres pannakotta. Én jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez. Mindjárt megyünk tovább.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A következő órában Kis György Krisztián vár már benneteket, 3 perc múlva lesz 11 óra. Én pedig megköszönöm a figyelmet. Szlóka Brigit hallottátok a mikrofonnál. További szép péntek délutánt, kellemes hosszú hétvégét kívánok nektek, szép pünkösdi hétvégét. Érezzétek jól magatokat, jön a meleg, úgyhogy vigyázzatok is magatokra, de irány a természet. Reklám, a közlekedés után pedig majd Krisztián vár benneteket. Szép napot!
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
4: Itt a reklám!
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
8: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében kátyúznak, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a lassulás, szakaszos torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódást, Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig tart, a forgalom főleg a csomópontoknál lassul, ennek tudatában tervezzétek az útvonalaitokat, vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést. Kedést kíván a Rádió Dabas.
3: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News,
11: magyarul és érthetően
10: hírek!
9: Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt alapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 11 óra múlt 4 és fél perccel már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, de ez már a déli bába stúdióban Kis György Krisztián és a következő órákban egészen este 6-ig rádiózhatunk együtt. A Roxettel és Galantisszal már is indítjuk az órát, hamarosan csatlakozik Ági is hozzánk, és hozza a vétel között friss híreit, jó rádiózást!
4: A 70-es,
7: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
7: Mi?

Rádió Dobas az otthon hangja, David Guetta és Sékon közössel a Sexy Witch című dal szólt itt a 93.4-en. Hamarosan érkezik majd Ági, hozza a vételkőzet friss híreit, illetve helyi sporthíreket is hallhattok majd, méghozzá a Pest vármegyei labdarúgó bajnokság összefoglalóját. Kállai Szander Szandás érkezik a folytatásban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Több támogatásról döntött Gyálváros önkormányzata. Alig vannak pályázati lehetőségek az Inárcshoz hasonló települések számára. Ideje elővenni a naptejet a hétvégére.
8: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több támogatásról döntött Gyálváros önkormányzata. Döntöttek a civil és sportszervezetek számára kiírt pályázatok támogatásáról. Ennek keretében több helyi sportegyesület, sportoló és civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban működésük, programjaik és rendezvényeik megvalósításához. Napirendre került a gyáli Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola működése és fejlesztése is. Bár az intézmény nem önkormányzati fenntartásban működik, Gyálváros önkormányzata továbbra is támogatja annak szakmai munkáját. Az intézmény új tanszakokkal és képzési lehetőségekkel bővül. A nyári napközis táborok megszervezéséhez szükséges pénzügyi keretet szintén biztosítja az önkormányzat. A támogatás fedezi többek között a kulturális programok költségeit, a pedagógusok megbízási díját, valamint a táborok működéséhez szükséges eszközök beszerzését is. Alig vannak pályázati lehetőségek az Inárcshoz hasonló települések számára. Mivel a település lélekszáma átlépte az 5000 főt, így a Magyar Falu program már nem elérhető számukra. Az eddigi pályázati rendszer nem kedvezett ezeknek a településeknek, azonban Szurocki Csaba polgármester úgy gondolja, a közeljövőben várható nem csak az önkormányzati rendszer, hanem a pályázati rendszer megújítása is.
9: Én remélem, hogy mindenképpen a jövőben sokkal erősebbek tudunk lenni ezen a fronton, és ezt a segítséget meg is fogjuk kapni. Legalábbis erre mutat azok a gondolatok, illetve azok a beszédek, amit Magyar Péter is elmondott, hogy meg szeretné erősíteni az önkormányzatoknak a jelenlétét és a biztonságát. Esetünkben ugye a Magyar Falu programból már mi kiestünk, tehát egy teljesen más pályázati lehetőségeket kell majd észrevennünk. Egy pályázatíró céggel fel is vettük a kapcsolatot, illetve pályázattal foglalkozó céggel, és az ő segítségüket kértük, hogy mégis mik a lehetőségeink, úgyhogy tőlük még várjuk azokat a forrásokat, illetve azokat a lehetőségeket, amikben majd esetleg indulhatunk. Nyilván itt is még megy a puhatorozás, tehát igazából nem tudni, hogy mi az, ami várható majd pályázat útján, de én azt gondolom, hogy jó irányba halad. Tehát még egyszer megismételve azt, hogy ha a kormányzat kiemelten kezeli az önkormányzatokat, mint bástya, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezeket segítse valamilyen úton, módon, és tényleg, hogyha megnyílnak az Európai Uniós források, akkor azért sok mindenre lehet megoldás.
7: Zavartan bolyongó idős embert találtak a vasútállomáson kedden kora reggel Monori erdőn. A lakossági bejelentés szerint a vasútállomás egyes peronján egy zavartan viselkedő idős ember tartózkodott. Borbás Viktor polgármester azonnal kiment az állomásra, ahonnan hívta a 112-es segélyhívót. Az ilyen esetek rámutatnak arra, hogy a lakosság figyelmessége és gyors reagálása akár emberéletet is menthet. Egyetlen telefonhívás elegendő volt ahhoz, hogy időben segítséget kapjon egy kiszolgáltatott, zavart állapotban lévő ember, írt a közösségi oldalán a település vezető.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Felsőpakony Hungarec és a Ceglédi Vasutas egyaránt 5-5 gólt rámolt be hétvégi ellenfelének, a Dunakeszinek, valamint a Pomáz Ikónak, megszerezve ezzel a 3 pontot a Pest vármegyei férfi felnőtt labdarúgó bajnokság első osztályában. Utóbbi együttes így módon 5 gólos győzelmével köszöntötte edzőjét, Kecskeméti Józsefet, aki a napokban ünnepelte a születésnapját. A pünkös hétfői Cegléden megrendezendő Pest vármegyei kupadöntőre készülő két együttes, a Fémag Duna Varsány és a Vác egyaránt vereséggel hangolt. Előbbi rangadón szenvedett 4-1-es vereséget Szentendrén, míg a piros-kékek hazai pályán kapta ki a Bugyi együttesétől. A csoki csapata 3-1-re nyert Budakalászon, de a győzelemnél sokkal értékesebb a jövőkép. Az ugyanis már biztos, hogy csak 2 fordulója van hátra az együttesnek, a mostani formájában egészen biztosan nem folytatódik a történet a jövőben, mint az az ügyvezetői nyilatkozatokból is kiderült. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északkeleti szél. Délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave

Rádió Dabas az otthon hangja, az AHA együttes lirikus felvétele a Summer Moved On szólt itt a 93.4-en. 8 perc múlva lesz dél, maradunk is ennél a vonalnál, de már napjainkból érkezik Teddy Swims és a Bad Dreams című felvétel. Ezzel megyünk tovább itt a déli bábban.

0: Ez még csak a kezdet, énekelt Tolvaj René és Rácz Gergő, és én is ezt tudom mondani, hogy ez még csak a kezdet, hiszen a Déli Vábnak az első órájának a végéhez értünk. Igaz, egyben a délelőtt is véget ért. Kinézünk az utakra, jönnek a friss hírek, utána folytatódik tovább a Déli Báb. Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton. Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős nyaraló, illetve kiránduló helyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalatokon érdemes hosszabb, megnövekedett menetidővel számolni már most, főleg az M7-es, M1-es, M3-as és M5-ös autópályán és az M0-as autóton kell telített sávokon autózni, és hogyha már az M5-ös is szóba került, akkor jó, ha tudjátok, hogy Budapest felé, Mócsa térségében kátyúznak, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres lassulás, illetve szakaszos torlódás is kialakulhat.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakulást, helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Ma is sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak időnként. Számottevő csapadék azonban nem valószínű. Az északi-észak-keleti szél mérsékelt, gyakran élénk lesz. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7-16, napközben 23-28 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Így van, a hírek után már is folytatódik tovább a Déli Báb itt a 93.4-en, méghozzá egy sírán fog egy pár fotót nekünk felvillantani rögtön az óra elején. Aztán itt lesz majd a Well Hello, a halott pénzzel kiegészülve érkezik a Girls Aloud csapata is, úgyhogy sok-sok jó előadó, sok-sok jó felvétellel szórakoztat bennünket az ebédhez, amihez jó étvágyat, és természetesen ma sem marad el a horoszkóp. Érkeznek a csillagok üzenetei az óra második felében.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: A zene a mágia legerősebb formája.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Teddal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Görzele út felvétele szólt itt a 93.4-en, és az üzemanyag árakkal fogunk foglalkozni a folytatásban, mert hogy kismértékben ismételten változtak, nem a mai napon, hanem még tegnap, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. Most egyébként a benzin nagykereskedelmi ára változott, méghozzá bruttó 3 forinttal emelkedett az ellenértéke. A gázolaj árát most nem érintette a módosítást, erről egyébként a holtankoljak.hu szakportál számolt be. A 95-ös benzin így most 695 forint, a gázolaj pedig 708 forint a kutakon, viszont ugye továbbra is védett áron lehet.

0: tankolni, legalábbis a magyar rendszámmal rendelkező autók biztosan. A 95-ös benzin esetében ez 595 forint literenként, még a gázolajnál 615 forintot láthatunk, ha nem is a kijelzőn, de a számla végösszegén. És mai hír, hogy robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemébe, ugye egy halott és az információk szerint 5 sérültje van a MOL petrokémiai ZRT területén történt robbanásnak. A következő hírekben majd egyébként hallhattok erről is. Mi pedig megyünk tovább BSV-vel, és Nagy Bogival, már is jön az újdonságok.
1: Az

0: Gáspár Laci és a Forog a Föld című felvétel szólt itt a 93.4-en. Rövid szünetre megyünk el, utána már is érkezik BLR és a Rumlé.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Nélibáb.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetét nézzük a Csillaglény című felvétel után. Kezdjük már is a kosokkal. Az oroszlán hold és a kos Szaturnusz trigonja nagyon kedvez neked, hiszen tűzelemben jön létre. Ez nem csak nagy hajtóerőt hoz, hanem mutatja, hogy most teljesen tudsz azonosulni a céljaiddal, és emiatt jöhet egy nagy siker áttörés bármiben, ami most foglalkoztat. A nap kilépett a bika jegyéből, a Mars belépett a jegyedbe a héten, ez minden bizonnyal egy nagyon sűrű hét volt, így különösen örülhetsz, hogy a hátad mögött tudhatod lassan. Ma azonban még nem kell ugranod néhány kihívást. A Vénusz kvadrátja ugyanis egy összetűzést szimbolizál, nyugalom, estétől jönnek a jóval stabilabb és békésebb energiák. A nap az ikrek jegyében van és együttel az Uránusszal, ez neked egy egészen kivételes lehetőséget teremt, hogy megújulva új nézőpontból tekints a világra. Nagyon jó meglátásokat hoz neked ez a mai nap, az is lehet, hogy egy olyan beszélgetés jön, ami miatt megváltoztatod a véleményedet. A hold ma szuper támogató fényszöget kap a Szaturnusztól, és a rák is érezheti a támogató energiák jelenlétét az életében. Lehetséges, hogy konkrét segítséget kapsz valakitől, de az is, hogy szellemiek szintjén jön az univerzumból egy segítő ötlet vagy gondolat. Az oroszlán hold kap egy trigont a kosban járó Szaturnusztól, ez azt jelenti, hogy most nagy összhangot, lelki békét és szenvedélyt érez egyszerre az oroszlán. Ez tulajdonképpen a siker receptje, egy ma elinduló esemény rövidesen beérik és neked nagy áttörést hoz. Ma egy váratlan felismerés segíthet abban, hogy végre tisztábban lásson a szűz, merre érdemes tovább mennie. Az Uránusz hatása nálad főleg gondolati szinten működik, hirtelen összeállhat egy kép, amit eddig nem értettél. Érdemes figyelned a részletekre, mert te észreveszel valamit, ami felett másoknak elsiklik a figyelme. A Hold és a Szaturnusz támogató kapcsolata a mérlegnél főleg a kapcsolataiban hoz egy átrendeződést. Ma egy pillanatban kimondod, amit eddig inkább magadban tartottál, és ezzel sok feszültség oldódhat. Az Uránusz hatása közben új nézőpontot hoz egy régi vitás helyzetben, és lehet, hogy rájössz, nem is ott volt a probléma, ahol eddig kerested. Erős belső átrendeződés indulhat el a mai napon a Skorpióban. A Hold Szaturnusz trigon segít abban, hogy stabilabban tud kezelni az érzelmi helyzeteket, még akkor is, ha közben hirtelen felismerések érkeznek. Az Uránusz nálad mélyebb, lelki szinten dolgozik, egy régi félelem vagy beidegződés most feloldódhat. Végre egy nap, amikor tisztán látod, mi az, ami tényleg előre visz, kedves nyilas. A Hold és a Szaturnusz támogat abban, hogy józan döntéseket hoz, miközben az Uránusz hirtelen ötleteket és inspirációt ad. Ez így együttesen valamiben nagyon sikeressé tesz, legyen szó magánéletről, vagy pedig karrierről. A mai nap segít visszavenni a kontrollt olyan dolgok felett a baknak, amik mostanában szétestek körülötte. A Szaturnusz stabilizál és ad egy belső tartást, amire most nagy szükséged lehet, az Uránusz viszont meglepet egy új információval vagy lehetőséggel, ami hosszabb távon teljesen új irányba terelhet. Az Uránusz hatása a vízöntőnél különösen intenzív, ezért hirtelen jöhet egy ötlet vagy felismerés, ami teljesen átírhatja egy helyzetről alkotott képét és megkönnyebbülést hoz. A Hold és a Szaturnusz közben segít abban, hogy ezt ne csak megértsd, hanem stabilan be is tud építeni a szemléletedbe. És ma nagyon erős az intuíciója a halaknak, és könnyen ráérez mások szándékaira is. A Hold Szaturnusz hatás segít abban, hogy ne sodródjanak el az érzések, hanem nyugodtabban tudj reagálni a helyzetekre. Az Uránusz viszont váratlan felismerést hozhat egy munka vagy pénzügyi helyzet kapcsán, ami később fontos irányt adhat.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Maroon 5 és a This Love című dal szólt itt a 93.4-en. Hát látszik, hogy hosszú hétvégére készülünk, legalábbis az utakon biztosan. Jövök már is a legfrissebbekkel. Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főút hálózaton. Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős nyaraló és kiránduló helyekhez vezető utak, valamint a jelentősebb turisztikai célpontok útvonalak mentén hosszabb menetidővel kell számolni. Például az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es, M3-as és M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, ami helyenként álló kocsisorra duzzad. Aztán az M0-as autóton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már itt most 4 kilométer. Az M5-ös autópályán Budapest felé Jócsa térségében kátyúznak a 28-as és a 29-es kilométer között. A külső sávot zárták le a munkavégzés mögött. 2-3 kilométeres lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon szintén munkavégzés van. A 88-as és a 87-es kilométer között a forgalom csak a leállósávon tud haladni. Itt is torlódás van, több mint 3 kilométer, és több résztvevős baleset is történt az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán a 103-as kilométernél Kunszállás térségében, úgyhogy itt a belső sávot zárták le a helyszínelés idején.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Sok napsütésre készülhetünk, amelyet csak időnként szűrnek fátyol és gomoly felhők, csapadék nem várható, de többfelé élénk maradhat a szél. A délutáni órákban 25 fok körüli kellemesen meleg idő lesz. Holnap a nap nagy részében derűs idő várható, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor előfordulhat, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, délután 25-26 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A Radír talán a legegyszerűbb és leggyakrabban használt írószerünk, mégis kevesen gondolkodnak el azon, hogy pontosan hogyan is működik ez a kis eszköz. Nos, a mai tudás morzsákban erre fogunk fényderíteni. Akivel pedig kezdünk, az nem más, mint Sabrina Carpenter.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

Rádi Dobos az otthon hangja, 2 perccel múlt 1:45. Hétvégén hosszú hétvége lesz, pünkösd ünnepét tartják, és hát ajánlok nektek egy programot, méghozzá az oldtimerek tavaszi rendezvúját, amit május 23-án és 24-én, ez a szombaton és vasárnap rendeznek majd meg a Magyar Vasúttörténeti Parkban Budapesten. Hogyha szereted a klasszikus járműveket, a park ezen a hétvégén megtelik veterán autókkal, illetve motorokkal, és igazi nosztalgikus retro hangulattal. Szombaton és vasárnap rendeznek majd meg a Magyar Vasúttörténeti Parkban Budapesten. Hogyha szereted a klasszikus járműveket, a park ezen a hétvégén megtelik veterán autókkal,

hétvégén, tehát hivatalosan is elstarttól a filmező szezon, ahol laza környezetben óriás kivetítő lehet a filmeket megtekinteni, mindezt természetesen ingyenesen, mindezt a Budapest Garden oldalán meg is találhatjátok. Itt nálunk pedig a folytatásban Wolf Kati és Vastag Csaba érkezik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabas az otthon hangja, az emberek felvétele szólt, ha varázsló lennék, és hát a hétvégi időjáráshoz szerintem nem kell nagy varázslónak lenni, mert hogy tökéletes hosszú hétvég előre nézünk. A pünkösdi hosszú hétvége igazi nyári időt tartogat számunkra. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, valamint helyenként fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék ezen a napon sehol sem várat, ugyanakkor az északi-északáti szelet sokfelé kísérheti kélénk erős szélökések. Hajnalra 7-16 fok közé csökken a hőmérséklet, a derült északi völgyekben méretjük majd a legalacsonyabb minimumokat. Délután a 23 és 29 fok közé melegszik a levegő, aztán vasárnap folytatódik a napos, csapadékmentes idő, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az észak-észak-keleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, helyenként erős. Hajnalban 7-15 fokot méretünk, napközben pedig igazi nyári időben lesz részünk. 25-30 fokra számíthatunk majd, és hétfőn még ennél is tovább melegszik a hőmérséklet, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igazi nyári időbe lesz részünk a következő 3-4 napban. Nálunk pedig a folytatásban érkezik Liza és a Moonlight for, utána pedig hamarosan megismerkedhetünk a Radírok működési elvével.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy az orrelén fogalmaztam, a radír talán a legegyszerűbb és leggyakrabban használt írószerünk, mégis kevesen gondolkodtunk el azon, hogy pontosan hogyan is működik ez a kis eszköz. Mi történik valójában, amikor a radírt a papírhoz nyomjuk és dörzsölni kezdjük? A válasz sokkal izgalmasabb, mint gondolnánk. A radír működése ugyanis a fizika és a kémia lenyűgöző együttműködését mutatja be. Joseph A. Schwartz, kémikus és tudományos ismeretterjesztő szerint a mindennapi tárgyak mögött rejlő tudomány megértése segít bennünket abban, hogy jobban értékeljük a körülöttünk lévő világot, és a radír erre tökéletes példa. A radír működésének megértéséhez először azt kell tudnunk, hogy a ceruza hogyan hagy nyomot a papíron. Amikor írunk vagy rajzolunk, a grafit apró részecskéi a papír rostjai közé tapadnak. Ezek a részecskék nem kötődnek kémiailag a papírhoz, csupán fizikailag tapadnak hozzá. Éppen ezért van lehetőségünk arra, hogy később eltávolítsuk őket. A radír anyaga úgy van kialakítva, hogy ragacsosabb legyen, mint a papír felülete. Következésképpen, amikor dörzsöljük a radírt a papíron, a grafit részecskék inkább a radír anyagához tapadnak, mint a papírhoz. Ezzel egyidejűleg a dörzsölés során a radír apró részecskéi leválnak és magukkal viszik a grafitot. Ezek azok a kis morzsák, amiket aztán lesöprünk a papírról. A radír történet egyébként egészen a 18. századig nyúlik vissza, korábban az emberek kenyérbelet használtak a grafit nyomok eltávolítására, ami meglepően jól működött azonban. 1770-ben az angol Edward Nérné felfedezte, hogy a kaucsuk sokkal hatékonyabban törli a ceruza nyomokat. Ez a felfedezés forradalmasította az írás, illetve a rajzolás világát. Az évek során a radírok jelentős fejlődésen mentek keresztül, a természetes kaucsukot fokozatosan felváltották a szintetikus anyagok, amelyek tartósabbak és hatékonyabbak, emellett megjelentek a speciális radírok is, mint például a művészek által kedvelt gyurmaradírok, amelyek nem hagynak morzsát, vagy a műanyag radírok, amelyek finomabb munkára alkalmasak. Schwartz hangsúlyozza, hogy ezek az innovációk mind a tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetőek. Fontos viszont megjegyezni, hogy nem minden radír egyforma. A fehér radírok általában lágyabbak és kevésbé károsítják a papírt, míg a rózsaszín radírok gyakran tartalmaznak csiszolóanyagokat, amelyek durvábbak lehetnek, érdemes tehát megfelelően kiválasztani az eszközt a feladathoz. Mindazonáltal a radír működése azt is mutathatja, hogy a hibák kijavíthatóak. Ez nem csak fizikai értelemben igaz, hanem szimbolikusan is. Legközelebb, amikor kézbe veszel egy radírt, gondolj bele abba a csodálatos tudományos folyamatba, ami lehetővé teszi, hogy egy egyszerű mozdulattal eltüntesd a hibáidat.
1: Hibá.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Daily Mail.

0: senki
1: sem. Díaz Mentát Holoméreg című felvétel szólt itt a 93.4-en. Hozok most jó néhány infót nektek, elsőként egy kis közlekedést. Továbbra is rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózatokon. Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős, nyaraló, illetve kiránduló helyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon érdemes hosszabb menetidővel számolni. Az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es, M3-as és M5-ös autópályán mindkét irányba, illetve az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, ami helyenként álló kocsisorrá duzzad. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két sávot, két belső sávot lezárták. A forgalom csak egy sávon halad, itt több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy erre tudtok számítani most, ha éppen úton vagytok.
2: Értéket közvetítünk.
3: Közérdekű információk.
1: Néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán, ahol fellépnek az Apró Kis és Bokréta néptánc együttesek, Kéve és Rőzse néptánc együttesek, Így Tedd Rá csoportok fellépését is megnézheted. Mindenkit szeretettel várnak tehát május 25-én hétfőn este 6 órától az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán.
2: A Rádió Dabas
3: közérdekű információit hallottad.
1: És egy dalküldéssel megyünk tovább, méghozzá Jutkának fog szólni a következő felvétel. Nyáregyházára születésnapja alkalmából küldik neki a felvételt, és ugyanezt Pilisre is küldjük méghozzá Misiéknek. Érkezik már is a Gypsy Kings.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Továbbra is kiemelt figyelemmel dolgozik a térség vízellátásának biztosításának Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. Támogatja a táborozó gyerekeket Táborfalva önkormányzata. Lehetnek felhők, de a napsütés lesz az úr.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A település három pontján helyeztek ki trafibox sebességmérő dobozokat Bugyin. Ezek fixen rögzített, biztonságos és időjárás álló fém védőtokok, amelyek önmagukban nem tartalmazzák folyamatosan a kamerát, azt majd a rendőrség fogja belehelyezni. A doboz elforgatható, így a közeledő és távolodó forgalmat is képes ellenőrizni. Továbbra is kiemelt figyelemmel dolgozik a térség vízellátásának biztosításának Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis az elmúlt év nagy részében csak szivattyús átemeléssel lehetett pótolni a vizet a ráckevei, vagy más néven soroksári Dunaágban. A szakemberek átlagosan másodpercenként 30 köbméter vizet emeltek át a Dunából. Erre azért volt szükség, mert a budapesti vízmércén mért 200 cm alatti vízállásnál a gravitációs vízbeeresztés már nem működik. A vízpótlás központi eleme a Csepel-sziget északi csúcsán található Kvassai műtárgy együttes. Innen biztosítják az RSD megfelelő vízszintjét, valamint a térség ökológiai vízigényét is. Az átemelt víz fontos szerepet játszik a tisztított szennyvizek hígításában, emellett az alsó Duna völgy felé történő vízátadásban is. A kapcsolódó csatornahálózatban jelenleg is magasan tartják a vízszinteket, a főcsatornák telítettsége meghaladja a 90%-ot. A rendszerben már több mint 1 millió 700 ezer köbméter vizet tároznak. Ezt a készletet használják fel arra, hogy vizet juttassanak a tájba és a természetvédelmi területekre. A cél, hogy a víz minél nagyobb része helyben maradjon, beszivárogjon a talajba és segítse a vizes élőhelyek fennmaradását. A vízügyi igazgatóság szerint a térség vízellátása egy rendkívül összetett rendszeren keresztül működik, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási igényeket. Támogatja a táborozó gyerekeket Táborfalva önkormányzata. A Révfülöpi tábor évtizedek óta alapvetőnek számít, azonban az utóbbi időben újabb lehetőségek nyíltak meg. Szervez tábort az egyház, de lesznek egyéb tematikus lehetőségek is. Újdonság is várható, azok a gyerekek, akiknek a szülei az önkormányzat alkalmazásában állnak, saját napközbeni felügyeletet kapnak, hogy a polgármesteri hivatalban egész nyáron zökkenőmentes legyen az ügyintézés. Nagy Andrásné polgármestert hallják.
2: Évfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 000 forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt fogyasztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szóckeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jogatábor, én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Oszecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat, a Zabony Kiddel szemben és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető Újhartyán újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápió Szele hazai pályán alaposan megnehezítette a Taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között tetőzhet a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet! A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

0: van.
1: A zene rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: mondta, hogy a munkaidő csak nyűg lehet.
1: A déli bábbal sokkal gyorsabban is eltelhet.
0: Érezd magad otthon, napközben is.
1: Kívánságot teljesít.
0: Jó kedvre hangol.
1: Lendületben tart.
0: Egész nap.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Van egy balesetünk az M5-ös autópályán Szeged felé Inács térségében, itt egy személygépkocsi árokba hajtott, a 34-es kilométernél a külső sávot zárták le emiatt, 5 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Leszálló ágban a munkanap.
7: Az a kísérhetünk.
6: Irány a hangár.
8: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora. Minden hétköznap 3-tól 8-ig.
6: A 93.4-en.
9: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
6: Novel,
10: Noticias,
6: Novinky,
10: News,
6: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
6: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: És ez már a Hangár itt a 93.4-en, péntek délután 15 óra után 5 perccel, és ebben az órában majd a hosszú hétvégére hozok nektek néhány programot.
6: A 70-es,
8: a 80-as,
6: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
8: 93.4 Rádió Dabas,
6: az otthon hangja.

Rádi Dobos az otthon hangja, 15 óra 21 perc van, és ígértem nektek néhány pünkösdi programot vételkörzetünkből. Ilyen például a május 23-án, azaz holnap rendezendő Gyáli Pünkösdi Fesztivál, ahol ingyenes utcazenei fesztiválok, koncertek, gyereksorok és az Ízek utcája várja az érdeklődőket a Gyáli Közösségi Ház előtt. Aztán szintén hétvégén, vasárnap rendezik meg a Ceglidi Nyitott Pince napot, az 5. pünkösdi nyitott pincék gasztrói zenei nap keretében 13 és 19 óra között borkóstolók, helyi falatok és élőzenei koncertek fogadják a látogatókat. Érdemes ellátogatni Ráckevére is, hiszen Ráckevei Pünkösdi Hangverseny lesz május 24-én, komoly zenei ünnepi koncert a kultúra kedvelőinek, illetve május 25-én pedig a Ráckevei Pünkösdölőt tartják. 18 órától a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek ünnepi műsora látható az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Aztán Ócsán is várnak programok benneteket. Május 23-án szombaton Hegedű Sender zongora művész pünkösdi jótékonysági estje a Szent Háromság templom kertjének felújításáért. Ez tehát a szombati program Ócsán, az 50. kulturális Ócsai Kulturális Napok keretében, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. Számtalan program lesz egyébként a vételkörzetünkben, több településen is, úgyhogy érdemes böngészni ezeket a közösségi felületeket.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Debas az otthon hangja, volt Szafi Takár és Kálló és a Wolf című felvétel. És amivel megyünk tovább az újabb pár program a hétvégére, hiszen számtalan programmal készülnek a települések, illetve a különböző városrészek is a fővárosban. Például Kispesten, Budapest 19. kerületében nagyszabású ingyenes szabadtéri fesztivált rendeznek a hétvégén koncertekkel, családi és gasztronómiai programokkal, úgyhogy ide is érdemes ellátogatni, ahogyan a Lurdi házba is, hiszen a 9. kerületi rendezvényközpontban családi napokkal, különféle kiállításokkal, illetve moziprogramokkal várják a látogatókat. Aztán érdemes ellátogatni a Szigethalmi Vadasparkba, illetve Családi Parkba. Ez kiváló délpesti családi program a Csepel-szigeten, ahol állatsimogató, kisvasút és játszópark nyújt egész napos kikapcsolódást. És hogyha már a Szigethalom felé veszitek az utat, akkor esetleg érdemes megállni még a Ráckevei hajómalom és csónakos piacon is szombaton délelőtt, hiszen a Ráckevei Dunaparton a híres csónakos piac helyi termelői finomságait lehet megkóstolni, a teljesen működőképes vízi malom pedig múzeumi vezetéssel vár minden érdeklődőt szintén ezen a hétvégén.

Rádi Tavas az otthon hangja, The Weeknd felvétele szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban egy termék visszahívásról lesz szó, hiszen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal súlyos élelmiszerbiztonsági riasztást adott ki egy népszerű csíráztatásra szánt termékkel kapcsolatban. A visszahívása a Dénes Natura Lucerna 200 g-os megnevezésű terméket érinti, amelyben mikrobiológiai szennyeződést azonosítottak. A problémát az Olaszországból származó alapanyag okozza, az ügyben pedig nemzetközi riasztás is érvényben van. A hatóság tehát arra kéri a vásárlókat, hogy fokozottan ügyeljenek a háztartásukban található készletekre. A szennyeződés konkrétan az L064164, az L064455, az L065024 és az L065682-es tételszámú 2025-es lejárati idejű csomagokat érinti. Mivel a csíráztatás során a nedves és meleg környezet ideális a baktériumok szaporodásához, a fertőzött magok fogyasztása jelentős egészségügyi kockázatot rejt magába. Amennyiben a fenti azonosítókkal ellátott terméket vásároltál, semmiképpen ne fogyaszd el és ne kezd el a csíráztatást. A kifogásolt tételeket javasolt visszavinni a vásárlás helyszínére, ahol a gyártó felelősséget vállalva intézkedik a termékek kivonásáról. További információkat találsz egyébként a Nébik oldalán ezzel kapcsolatban.

0: Leszálló ágban a munkanap. Hazakísérhetünk. Irány a hangár.
1: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig
0: a 93.4-en.

0: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhattyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellitei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hangár már is folytatódik tovább itt a 93.4-en a hírek után, és ebben az órában amellett, hogy hozok nektek egy receptet, még azt is megnézzük, hogy a hosszú hétvégén milyen időre is számíthatunk.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

Medúza felvétele után, ahogy az óra elején ígértem, megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a hosszú hétvégén. Az egyébként kijelenthető, hogy igazi nyári időben lesz részünk. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, valamint helyenként fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék ezen a napon sehol sem várható, ugyanakkor az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérletik élénk. Erős széllökések, hajnalra 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A derült északi völgyekben mérhetjük majd a legalacsonyabb minimumokat. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Aztán pünkösd vasárnap folytatódik a napos csapadékmentes idő, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, helyenként erős, hajnalban 7-15 fokot méretünk. Napközben igazi nyári időben lesz részünk, 25 és 30 fok lesz a csúcs. Pünköst hétfőn is sokat süt majd a nap, időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen rövid ideig tartó futózápor nem kizárt. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, helyenként erős lökések, hajnalra 10-18, napközben pedig még ennél is melegebb, 27 és 32 fok közötti csúcsértéket mérhetünk. Fontos viszont kiemelni, hogy a hosszú hétvégi napjain az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, újkor nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Kedden is egyébként a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, és tovább melegszik az idő, délután már 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők, majd szerdán egy hidegfront érkezhet erős, helyenként viharos északnyugati széllel, elszórt záporokkal, valamint mérséklődik a nappali felmelegedés is, de erről majd részletesen a későbbiekben hallhattok. Megyünk is tovább egy másik zenekarral.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
5: Utaz! Utaz első osztályon!
4: Hangár, a hazavezető út!
5: Rádió Dabas, az otthon hangja!

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az azbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonalat fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló elején most arról, hogy 170 éve született és 100 éve halt meg Strobl Alajos, a historizmus egyik legjelentősebb magyar szobrásza. Ebből az alkalomból nyílt meg a Képmás szobrokkal című ingyenes szabadtéri kiállítás, amely a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján és az újjáépült lovarda mellett a Csikos udvarban várja a látogatókat június végéig. A tálat sétára hívja az érdeklődőket Strobl Alajos egykori műtermének közelében a Várkert Bazár Glorietjénél. A művészi pálya kezdeteiben nyerhetünk betekintést, míg a Csíkós udvarban közel egyik legnépszerűbb alkotásához, a Mátyás kutyához az elismert mester későbbi alkotásai kerülnek fókuszba. A kiállításon az alkotások bemutatása mellett archív felvételek és családi fotók idézik fel a művész életének pillanatait, így a látogatók Strobl Alajos személyes történetével és a művek mögött álló emberrel is közelebbről megismerkedhetnek. Június 28-áig Budapesten, az Ybl Miklós tér 26 szám alatt.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában most jön egy balatoni program, hiszen Balatonfüred egyik legkedveltebb helyén, a Tagore sétányon várja az érdeklődőket május 22 és 25 között a 21. Balatoni Hal és Bor ünnep, a balatoni halételek nagy választékával, illetve a helyi és országos borászatok, vendéglátók széles kínálatával. A rendezvény, melynek szellemisége szorosan kapcsolódik Balatonfüred reformkori hagyományaihoz, már a regionális jelentőségű találkozóvá nőtte ki magát, ahol egy pohár bor mellett igazán kellemes környezetben kapcsolódhatunk be az események sodrásába. A rendezvény programját koncertek, színházi és táncelőadások, kézműves foglalkozások, játszópark és gyermekhorgászverseny színesíti, a gasztronómiai kínálatban pedig balatoni halakból készült fogások, valamint borokhoz válogatott sajtok kapnak főszerepet. Mindez tehát május 22 és 25 között Balatonfüreden, a Tagore sétányon.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Továbbra is kiemelt figyelemmel dolgozik a térség vízellátásának biztosításának Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. Támogatja a táborozó gyerekeket Táborfalva önkormányzata. Lehetnek felhők, de a napsütés lesz az úr.
7: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A település három pontján helyeztek ki trafibox sebességmérő dobozokat Bugyin. Ezek fixen rögzített, biztonságos és időjárás álló fém védőtokok, amelyek önmagukban nem tartalmazzák folyamatosan a kamerát, azt majd a rendőrség fogja belehelyezni. A doboz elforgatható, így a közeledő és távolodó forgalmat is képes ellenőrizni. Továbbra is kiemelt figyelemmel dolgozik a térség vízellátásának biztosításának Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis az elmúlt év nagy részében csak szivattyús átemeléssel lehetett pótolni a vizet a ráckevei, vagy más néven soroksári Dunaágban. A szakemberek átlagosan másodpercenként 30 köbméter vizet emeltek át a Dunából. Erre azért volt szükség, mert a budapesti vízmércén mért 200 cm alatti vízállásnál a gravitációs vízbeeresztés már nem működik. A vízpótlás központi eleme a Csepel-sziget északi csúcsán található Kvassai műtárgy együttes. Innen biztosítják az RSD megfelelő vízszintjét, valamint a térség ökológiai vízigényét is. Az átemelt víz fontos szerepet játszik a tisztított szennyvizek hígításában, emellett az alsó Duna völgy felé történő vízátadásban is. A kapcsolódó csatornahálózatban jelenleg is magasan tartják a vízszinteket, a főcsatornák telítettsége meghaladja a 90%-ot. A rendszerben már több mint 1 millió 700 ezer köbméter vizet tároznak. Ezt a készletet használják fel arra, hogy vizet juttassanak a tájba és a természetvédelmi területekre. A cél, hogy a víz minél nagyobb része helyben maradjon, beszivárogjon a talajba és segítse a vizes élőhelyek fennmaradását. A vízügyi igazgatóság szerint a térség vízellátása egy rendkívül összetett rendszeren keresztül működik, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási igényeket. Támogatja a táborozó gyerekeket Táborfalva önkormányzata. A Révfülöpi tábor évtizedek óta alapvetőnek számít, azonban az utóbbi időben újabb lehetőségek nyíltak meg. Szervez tábort az egyház, de lesznek egyéb tematikus lehetőségek is. Újdonság is várható, azok a gyerekek, akiknek a szülei az önkormányzat alkalmazásában állnak, saját napközbeni felügyeletet kapnak, hogy a polgármesteri hivatalban egész nyáron zökkenőmentes legyen az ügyintézés. Nagy Andrásné polgármestert hallják.
2: Évfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 000 forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt fogyasztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szóckeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jógatábor, én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
8: Lelátó extra.
9: A Rádiódabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Összesen 11 gólt hozott a már bronzérmes Tápi Oszecső és a Hernád hétvégi mérkőzése, amelyen a hazaiak 8-szor vették be a vendégek kapuját az esős vasárnapon. A Ráckeve otthon tartotta a pontokat, a Zabony Kiddel szemben és hasonlóképpen tett a Halásztelek a Tököl ellen. A házigazda Márti Dávid góljával győzött, volt edzője jelenlegi együttesével szemben. A Pest vármegye másodosztály déli csoportjában Kucsván Milán kiemelkedő teljesítménye és 3 gólja volt az alapja a listavezető Újhartyán újabb sikerének, melynek szenvedő alanya ezúttal a Maglód volt. A Tápi Oszele hazai pályán alaposan megnehezítette a taksony dolgát. Gál Ferenc együttese már 2 góllal is vezetett, de a második játékrész egyértelműen a vendégeké volt, és a 3 pontot is ők zsebelhették be. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között tetőzhet a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
4: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló. Méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Laura Bernetnek a Variációk egy párat című kötetét hoztam. A Mi lett volna, ha tökéletes regénye, egy több verzióban elmesélt szellemi történet arról, hogy a döntéseink milyen mértékben befolyásolják életünk alakulását. Az évtizedeket felölelő családregény Éva és Jim szerelmét, majd házasságát beszéli el egyetemista koruktól öregkorukig három verzióban, hogy mi lett volna, ha másképp alakul. Szeretetre méltó karakterek, bámulatos történetvezetés, elgondolkodtató fordulatok. Egy történet, amely sokáig velünk fog maradni. Azoknak a töprengőknek ajánljuk, akik gyakran eljátszanak azzal a gondolattal, hogy honnan alakult volna az életük, ha bizonyos helyzetekben másképpen döntenek, léteznek-e véletlenek. És hát itt ebben a történetben is úgy kezdődik, hogy Éva és Jim 19 évesek, a Cambridge-i Egyetemre járnak, amikor 1958-ban útjaik keresztezik egymást, Jim sétál, Éva biciklizik, kis hián összeütköznek, és ami ezután történik, az tulajdonképpen meghatározza a jövőjüket.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: És a Kultúrkáló zárásaként ma is a tévés kínálatból hozok nektek kettőt. Az egyiket a Filmcaféről választottam, ez a Sabrina című amerikai romantikus film még 1995-ből, amit este 8-kor nézhetsz meg. A szerelem fura dolog, Linus Larabee az elfoglalt pénzmágnás határidő naplójában nincs idő a szerelemre, de amikor anyaranyi fiú öccse, David és a sofőr lánya Sabrina között kialakuló kis románc veszélyeztetni látszik Linus egyik gondosan kimódolt üzleti tervét, szakít magának némi időt egy kis ármánykodásra. Csapni kezdi a szelet Sabrinának azzal a szándékkal, hogy majd ejti a lányt, ha az üzlet megköttetett, de ember tervez, ámor végez, és hogy hogyan, kiderül este 8-kor a Filmcafén. És olyan még egy magyar film, ez egy magyar thriller, este 9-kor a magyar mozi tévén, a Nyomozó című. Malkáv Tibor nincs jobban az élőkkel, Malkáv Tibornak jobbára nincsenek kapcsolatai, egyetlen élő hozzátartozója a haldokló anyja. A műtétre nincs pénz, Malkáv Tibor elvállalja, hogy megöl egy vadidegent anya megmentésért. Malkáv Tibor végez Szirmai Ferenccel, a pénzt megkapja, úgy tűnik, hogy minden rendbe jön, de másnap Malkáv Tibor levelet kap Szirmai Ferenctől. Kiderül, hogy nagyon is közük volt egymáshoz. Malkáv Tibor bajban van, ki kell derítenie, kibérelte fel, és miért, ha el akarja kerülni a felelősségre vonást. Malkáv Tibor boncmester, Malkáv Tibor egy halott nyomába ered, hogy váratlan dolgokat tudjon meg saját magáról. Gigor Attila rendezte ezt a filmet, Anger Zsolt, Rezes Júri, Teres Sándor, Kerekes Éva, Tóth Ildikó és Kassai Ilona látható, tehát a magyar mozi tévén ebben a filmben. Itt nálunk pedig a folytatásban 6 órától sztereóválogatással jelentkezünk, majd este 8-tól érkeznek a Friday DJ-k egészen éjfélig. Aztán holnap reggel 6 órától a Magyar Óra jelentkezik, 7 órától a Gazdászadását hallhatod, és 10 órától pedig majd Ordasi Brigi a térségi naplóval érkezik. Én köszönöm a mai figyelmet, találkozunk majd a hosszú hétvégén, további szép hétvégét, jó pihenést!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértés esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatódik a Sztereó itt az Otthon hangján. Már is köszöntöm itt a stúdióban Kőszegi Zoltán Dabasváros polgármesterét. Jó reggelt kívánok, szép napot!
2: Jó reggelt kívánok, szép napot!
1: A vízügy lesz most a témánk. Május 19-én kedden Asszály Fórum volt itt Dabason. Mi történt itt? Mik hangoztak el?
2: Ez nagyon fontos, hogy a mi térségünkben vizekről tudjunk beszélni, és hogy legyenek vizek, ahol akár evezhetünk is, de hogy legyen víz, hogy itt az életminőség jobb legyen, hogy a hosszú távon remélni lehessen azt, hogy itt megtartó ereje lesz ennek a tájnak, hogy itt élni lehet, hogy olyan élőhelyeink vannak, amit fent tudunk tartani, és hogy el tudjuk látni magunkat mondjuk akár élelmiszerrel is, hogy jelentős mértékben ölellátók lehetünk-e vagy sem. Ugye ez itt a homokhátságon, a Dunatisza közének ezen részén ez egy óriási kérdés, és évtizedek óta egy nagyon komoly fejtörést okozó probléma, hogy hogyan lehet a vizet megtartani, hogyan lehet a vízzel jól gazdálkodni, és valóban olyan kincsként kezelni, ami nagyon jól tudjuk, hogy az életnek az egyik alapfeltétele. És hát itt mi ezzel bizony küzdünk, és már nem csak a mezőgazdasággal foglalkozó, tevékenykező gazdák, vagy az otthon kertjüket művelő emberek szembesülnek a vízhiánnyal, hanem most már egyre több területen találkozunk ezzel. Tudunk-e olyan élőhelyekre kimenni, ami élvezhető, ami gazdag, a flórában, faunában gazdag, ehhez a víz elengedhetetlen, és hát emellett pedig természetesen az, ami a mindennapi megélhetéshez szükséges, hogy hogyan tudunk élelmiszert termelni, és ehhez a vizet megfelelő módon felhasználni, nem pazarolni, jól gazdálkodni. Hát nagyon-nagyon sok témát vett fel a maga a víz és a vízzel kapcsolatos probléma, ezzel sokan foglalkoznak. Ha valakinek felelőssége van, akkor mában élő embereknek óriási felelőssége van. Itt elindultak folyamatok még a 19. században a nagy folyók szabályozása, ebben nem akarok belemenni, és nem akarok szakmázni sem, mert nem feltétlenül az én területem. Annyit csak előzetesen azért szerettem volna elmondani, hogy ezzel régóta foglalkozunk, tehát én városvezetőként folyamatosan a vízgazdálkodásban döntéseket hozó, abban napi szinten tevékenykedő hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan kapcsolatban voltam, és már mi nagyon régóta jeleztük azt, hogy amikor baj van, tehát mondjuk nagy belvizes vagy árvizes időszakok vannak, akkor ebben a térségben visszatartják a zsilipekkel a vizet, és ezzel problémát okoznak az itt élőknek, amikor pedig nagyon nagy szükség lenne, akkor pedig vagy lentebbi szakaszokra engedik tovább, tehát Magyarország lentebbi szakaszaira engedik a Dunán keresztül, vagy a Dunához kapcsolódó vízfolyásokon keresztül a vizet, és itt ez gyakorlatilag nagyon gyorsan átáramlik, és nem tudjuk ezeket felhasználni, hogy itt vízvisszatartásban kellene gondolkodni, olyan vízgazdálkodásban, vízhasználás biztosításában, ami egész évben egy jó kiegyenlített vízhozamot, illetve vízfelhasználási lehetőséget kínál, és akkor ráadásul, amire még most a legidősebbek emlékeznek, arra a klímára és arra a flórára és faunára, ami mondjuk körülbelül még egy olyan 70 évvel ezelőtt is itt megtapasztalható volt, amiről már a mai élők nem is tudnak, hogy ilyenek voltak Gyónon például, hogy a nagy víz, vagy hogy Sári miért kapta annak idején a nevet, tehát hogy a sárvízből indult el, hogy itt mindig víz volt, sár volt, és hogy ehhez képest folyamatosan szárad ki a talaj, egyre kevesebb olyan felületünk van, ami mocsaras, lápos, és ennek eredményeként aztán a kipárolgásból milyen a helyi klímára ennek milyen hatása van, és sorolhatnám. Szóval ezen előzmények után, és úgy, hogy itt az elmúlt években elindult már itt a homokhátságban, illetve a Dunatisza közén egy vízvisszatartó program, hogy ez hogyan teljesedhet ki, hogyan lehet ennek a tempóját még meggyorsítani, mert ez egy versenyfutás az idővel, hogy ez a kiszáradás, elsivatagosodás, és ezzel szemben intézkedések, ezek most versenyben vannak, és ez idő hiány, ugye nagyon gyors és hatékony intézkedésekre van szükség. Tehát ezek eredményeként a zöld gerillák, így nevezik magukat, szerveztek egy fórumot, ahová szakembereket hívtak meg, döntéshozókat, civileket, és ezt a fórumot végül Sende Máté országgyűlési képviselő moderálta, ő vezényelte le. Pozitív kép ebben a fórumban, hogy valóban döntéshozó vagy döntéshozatali pozícióba került politikusok, szakemberek, civilek, helyben élő emberek, gazdálkodók, tájhasználók mind jelen voltak, és igazából az alapproblémákban, az alapkérdésekben egyetértés volt. És erre az egyetértésre lehet építeni egy olyan együttműködést, aminek aztán valóban eredménye lesz, ahol az érdekek nem ütköznek, vagy nem feltétlenül ütköznek különböző érdekek, hanem vannak alapérdekek, minden mindannyiunk alapérdekei, amiben konszenzus van, amiben egyetértés van, és szerintem ez a fórum, ez a tanácskozás is ennek a végén ezt le lehetett szűrni, hogy valóban az alapkérdésekben, hogy ezen a tájon, ezen a vidéken a vízvisszatartás sokkal hatékonyabban, sokkal több eredménnyel kell elvégezni. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy ebből aztán ki az itt lévő vizekből, vagy az itt tartott vizekből, vagy az ide, itt pufferelt vizekből ki, hogyan, milyen módon veszi ki a részét. Részben a fenntartásban, részben pedig a felhasználásban. És hát ugye itt az egyik legnagyobb felhasználó az a mezőgazdaság lehet, de maga a táj önmagában, tehát itt a vizes erdőnk, a vizes élőhelyeink nagyon nagy vízigényűek, és ezeknek a folyamatos táplálása, ellátása az nagyon nagy feladat és nagy kihívás, és ne feledjük el, hogy nagyon komoly pénzügyi forrásokat is igényel. Nagyon sok hiba történt itt az elmúlt 70-80, akár 100 évben, és ezt a sok hibát bizony ki kell javítani, és ez a most élőknek a felelőssége. Úgyhogy jó úton járunk, megyünk előre, az elmúlt években már voltak biztató jelek, ezeket kell felgyorsítani, megerősíteni, megfelelő anyagiakkal háttérből megtámogatni, és akkor szerintem még időben vagyunk. Az, hogy hányadik órában, hogy a 24-ből, a 24-ben, a 23-ban, de az biztos, hogy a vége felé járunk, tehát sok időnk már nincs, úgyhogy itt össze kell kapaszkodnunk, és nagyon jó döntésekkel, hatékony intézkedésekkel, és jó víz és tej használattal és gazdálkodással szerintem lesz siker és lesz eredmény, úgyhogy ebben bízom. És köszönöm mindenkinek, aki részt vett rajta, aki szervez, aki lebonyolította, minden résztvevőnek nagyon köszönöm, és mi mindig helyet adunk majd ilyen fórumoknak, és bármiben részt fogunk venni, mint hogy amikor árvizes időszakok voltak, akkor a dabasi közösség megmozdult segítséggel, segítségnyújtásra, konkrét fizikai munkával. Én annak idején, amikor még fiatal alpolgármester vagy polgármester voltam, akkor itt nagyon komoly csapatokkal mentünk ki, és napokon keresztül a gátakon dolgoztunk. Ezek életre szóló emlékek, ami részben fájó emlék, mert nagyon szomorú látvány volt, viszont nagyon jó érzéssel emlékszünk vissza, mert nagy összefogással a nagy bajt el tudtuk hárítani. Ezek a hullámszerűen jövő nagy vizes problémák, az árvizek, ezek talán most már Magyarországon elég jó kezelt dolgok, ennél talán nagyobb kihívás lesz a jövőben az, hogy hogyan tudjuk megtartani a vizet és jól gazdálkodni vele. Úgyhogy nagyon reménykeltő az a nagy összefogás, ami körvonalazódik. Ennek egyik jele volt ez a fórum. Örülök neki, hogy ennek részese voltam, és hogy ezt Dabason szerveződött, és itt miatt adtunk neki otthont.
1: Biztos, hogy lesz erről még szó, mert tényleg egy olyan problémáról van szó, ami itt él velünk, és amiben cselekedni kell. Most viszont megyünk tovább akkor, és május 18-án pedig Kapui Ágotára emlékeztek a Táncsics Mihály Gimnázium.
2: 18-án hétfőn a Táncsics Mihály Gimnáziumban volt egy emlékest Kapui Ágotára, hogy május 15-én van a születésnapja Ágotának. Sajnos 8 éve nincs már velünk, egy szomorú közúti baleset, egy autóbalesetben veszítette életét, és hát Ágota gimnáziumi tanárként, költőként, újságíróként, kultúraszervezőként a városunk életében meghatározó személy volt, és még ma is hat az ő munkássága. És hát nagyon örülök annak, hogy a Gyóni Géza irodalmi kör Herman Marika vezetésével fontosnak tartotta azt, hogy Ágotára emlékezve egy emlékestet szervezzenek. Annyira megható és méltó emlékest kerekedett ebből a szervezésből, mint én magam többször megkönnyeztem a program alatt is, és hát azóta is, hogyha visszaemlékszem a hétfői megemlékezésre, akkor összeszorul a torkom. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Marikának és mindenkinek, aki ebben részt vett. Egyre inkább behozta a magas kultúrát a városba, és egyre több olyan programot szervezett, amivel a kulturális életet még tovább gyarapította. A Kossuth Lajos Művelődési Központ Tapodi Katiék munkája mellett még behozott újabb elemeket, és velük együtt közösen egy olyan kulturális életet sikerült kovácsolni ebben a városban, ami szerintem sem a település méretétől, sem a hagyományunk, tehát a kulturális múltunkból nem feltétlenül fakadt volna. Tehát az ő munkájuk eredménye az, amit most megtapasztalhatunk, hogy rengeteg magas színvonalú, minőségi igényes kulturális program van a városban, és kulturális szintereink vannak, és ennek az igényét, ennek a szükségszerűségét, ezeket többek között Ágota hozta be, és Ágota terjesztette el, illetve bennünk döntéshozunk, hogy rengeteg magas színvonalú, minőségi igényes kulturális program van a városban, és kulturális szintereink vannak, és ennek az igényét, ennek a szükségszerűségét, ezeket többek között

0: be engem, én ezért nem lehetek eléggé hálás.
1: Most szünetet kell egy kicsit tartanunk, és aztán tudjuk folytatni, hiszen van még itt pár
0: néhány fejlesztés, ami már természetes a városban, hogy mindig fejlődik, gyarapszik a város valamivel, de ezen azért, ezt most már szintén természetességgel veszik az emberek, de elmondom, ha megengeded majd, akkor a következő blogban elmondom, hogy azért most milyen fejlesztésekkel hogyan állunk, azt néhány mondatban tájékoztatom a hallgatókat.
1: Rendben, akkor egy kis szünet, és folytatjuk. La, la, la, la, la.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatódik a Sztereó itt az Otthon hangján, a vendégem továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. A fejlesztésekről pár szót ígértünk, úgyhogy akkor menjünk bele a fejlesztésekre. Akkor,
2: ha már útinformációval szolgáltál itt az előbb, akkor azért tegyük hozzá, hogy itt a Dóni állomás és a Dinyés-Lajos utca között, sőt annál tovább a Motel csomópont felé, ezen a szakaszon az ötös úton egy jelentős felújítás történik, amire nagyon régóta vártunk. Ennek a részleteiben nem akarom terhelni a hallgatókat, ezt látják, tapasztalják, tehát akik arra közlekednek, azoknak számolni kell ezzel, de most már, mivel ez most már két hete zajlik, ugye először felmarták az utat, aztán első aszfalt réteg már le lett rakva, most aszfaltoznak tovább, és ez most nem fog befejezni, úgy látom, hogy most pünköst hétfőre, tehát még jövő hétre is áttolódnak a munkálatok, de ez a rendkívül rossz állapotban lévő szakasz megújul, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült ezt végre kiharcolnunk, kiküzdeni. Elértük azt még az év elején, hogy ígéretet kaptunk rá, és hogy mondták május-júniusban, ezt teljesíti is a közútkezelő, aki ennek az útnak is az üzemeltetője, fenntartója, és ez most megtörténik, tehát ez is befolyásolja az itteni közlekedést, vagy arra járókat. És a fejlesztésekhez kapcsolódóan, akkor más témák vannak, topos pályázataink, ebben kettő már olyan előre haladott állapotba került, hogy a tervezés lezárult. TOP az a területi operatív program, ezek Európai Uniós programok, amikhez Európai Uniós forrásokat tudtunk megpályázni, ezeket elnyerve remélhetőleg meg is érkeznek, hiszen eddig a magyar kormány, a magyar állam volt az előfinanszírozója a források meg nem érkezéséig, a programokat így tudtuk elindítani, tervezést, szerződéseket kötni tervezésre, és ezek a tervezői munkák most már oda jutottak, hogy a Gyóni Egészségközpontunknak a tervei, kiviteli tervei elkészültek, és elindítottuk a közbeszerzést, tehát kivitelező kiválasztását. Az nyílt közbeszerzés, ez egy több százmillió forintos fejlesztés lesz, és a Gyóni iskolával átelemben a körforgalomnál épül meg egy olyan Gyóni Egészségközpont, ahol a Vörösmarty úti háziorvosi, felnőtt háziorvosi rendelőt, egy gyerekorvosi rendelőt, védőnői szolgálatot, és olyan rekreációs tereket tudunk kialakítani, ami az egészség megőrzésben, tehát nem csak a gyógyításban, hanem prevencióban és betegségmegelőzési programok szervezésében is szolgálatunkra lesz a városban, különösen a gyóniak számára. Tehát ez itt tart, közbeszerzés. A közbeszerzést lefolytatjuk, az idén szerződést kötünk, akár az őszi hónapokban elindulhat az építkezés, de legkésőbb jövő évben, tehát várhatóan 2027 és 28 folyamán ez a beruházás megvalósul, befejeződik, és utána az itt élők szolgálatába tud állni majd ez az új intézmény. A másik topos pályázatunk az a Dabasi Egészség és Szociális Központ, ott is ugyanilyen funkciójú létesítményt hozunk létre, illetve mellette megépül egy térségi fogyatékos napközi, fogyatékkal élők napközi ellátását most is biztosítjuk, de hát nem igazán 21. századi körülmények között. Ezt régóta terveztük már, hogy mindenképpen ki kellene váltani. Én mindig hangsúlyozom, hogy az ilyen helyzetben lévő társainknak ingergazdag, modern, kulturált körülményeket, környezetet kell biztosítani. Talán itt van rá a legnagyobb szükség, és ugyanígy vélekedek arról is, hogy mondjuk a művészeti oktatást például, vagy a mindenféle gyermek ellátás, gyermekintézményt tényleg modern 21. századi feltételekkel kell biztosítani, működtetni, üzemeltetni. Most ez meg fog történni a fogyatékosok esetében, tehát a fogyatékosok napközbeni ellátását, napközi jét, ezt egy új intézményben tudjuk majd regionális, térségi szinten biztosítani. Ez a projekt erről szól. Annak a tervezése is záró szakaszába érkezett, a kiviteli terveknek az utolsó simításai folynak, amint a kiviteli terveket a tervezők lezárták, ez várhatóan a következő egy-két hétben megtörténik, akkor ott is el tudjuk indítani a közbeszerzést, elindul a kivitelező kiválasztása, és nagyjából hasonló ütemben, mint a Gyóninál, 2027-28 folyamán fog ez megvalósulni, és ezekkel az intézményekkel fog gazdagodni városunk közössége. Ez jelentős mértékben fogja javítani az egészségügyi ellátás minőségét, színvonalát. Nekünk majd azon kell küzdenünk, hogy akár az alapellátásban, a gyerek és felnőtt háziorvosi ellátásban legyen majd folyamatos utánpótlás. Tehát hosszú távon garantálni és biztosítani tudjuk azt, hogy ha már van infrastruktúránk, akkor van humán erőforrásunk is, tehát lesznek orvosok. Ez egy nagy kihívás, ezen nagyon sokat dolgozunk. Én erre már korábban utaltam, hogy azok az ingatlan fejlesztési programok, amikben valamilyen módon az önkormányzat bekapcsolódik, ott az egyik fő célunk az, hogy olyan lakásállománnyal rendelkezzen a város, amivel ide tudunk csábítani fiatal vagy fiatalabb korosztályhoz tartozó orvosokat, vagy akár pályakezdő fiatal orvosokat. Ezen dolgozunk, ebben már léptünk egy nagyot, van már most két lakásunk, és itt egy-két éven belül lesz még újabb öt, azaz összesen 7 olyan lakása az önkormányzatnak, amit mi fel tudunk kínálni olyan szakembereknek, akik feltétlenül kellenek. Ez egy terület, de vannak más szakember hiányok is. Például most a legutóbbi időben arról beszéltünk, hogy a kistérségi társulási ülésen a polgármester társaimmal, hogy egyre inkább szükség van arra, hogy olyan fiatalokat, gyermekeket szolgáló pszichiátriai ellátást, pszichológus és pszichiátriai ellátásra van már igény és szükség, aminélkül a megfelelő mentális támogatás segítséget, a mentális megfejlődésnek az esélyét nem fogjuk tudni megadni a gyerekeknek. Egyre több olyan gyerek születik, vagy kerül olyan körülmények közé, vagy helyzetbe, ahol ilyen segítségre, vagy támogatásra lesz, vagy van szükség, úgyhogy nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy valamivel itt tartsuk, vagy ide csábítsuk az ilyen szakembereket. Az egyik fő célunk az, hogy próbáljuk terelni, orientálni a fiatalokat, hogy ilyen szakterületre menjenek, tehát úgy menjenek tovább tanulni a középiskolákból, hogy legyen egyáltalán olyan fiatal, vagy legyenek olyan fiatalok, akik ezt az irányt választják. Aztán pedig a következő feladatunk, ha már ebben segítjük őket majd valamilyen ösztöndíjprogrammal, vagy más ösztönzőkkel, vagy támogatási formákkal, azon túl pedig az lesz, hogy akkor abban gondolkozzanak, hogy ők már, amikor hivatásszerűen gyakorolják és használják majd az elsajátított egyetemi tudásukat, akkor már képzett, végzett szakemberként, akkor jövőjüket ide tervezzék, vagy ide tudják elképzelni ebbe a városba, hová születtek, ahol felnőttek, vagy ha nem olyanok, akik itt nőtek fel, és innen indultak el az életben az egyetemi tanulmányaikban, akkor olyan fiatalok, akik valami más módon kötődnek, kapcsolódnak, mondjuk dabasi férjük lesz, vagy feleségük lesz, vagy a tágabb agglomerációból, a szűkebb tágabb agglomerációból mondjuk nekik vonzó ez a város, tehát nekünk ezen kell dolgozni, hogy ez a város élhető, vonzó legyen, jó perspektívákkal, kihívásokra adott jó válaszokkal minket választanak, és ennek az egyik alapeleme lehet az, hogy tud-e ez a város olyan lakhatást, és mondjuk olyan egzisztenciális helyzetet garantálni és teremteni ezeknek a szakembereknek, ami miatt minket választanak. Nem kis kihívás, mert gazdag nyugat-európai városokkal, vagy településekkel, vagy országokkal kell egyszer versenyezni, és aztán, hogyha pedig elértük azt, hogy Magyarországon maradnak ezek a fiatal szakemberek, akkor az a kérdés, hogy Magyarországon belül hová mennek.
1: Lesz még miről beszélni akkor a közeljövőben is azért, a fejlesztésekről is visszatérve majd, de én is köszönöm, hogy itt volt és velünk indított a mai reggelt. Mi pedig majd lassan megyünk tovább itt az Otthon hangján. Köszönöm szépen, Kőszegi Zoltán volt a vendégem, Dabasváros polgármestere.
3: Ezek voltak a reggel témái.

0: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőpányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek!
0: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18:30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Gyálváros önkormányzata továbbra is kiemelt feladatának tekinti a helyi civil közösségek, sportolók, illetve sportszervezetek támogatását. Ennek érdekében az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a sportolók és sportszervezetek számára. A civil szervezetek támogatására idén 7 millió forint állt rendelkezésre. A támogatásokat május 21-én a gyáli polgármesteri hivatal tanács termében ünnepélyes keretek között vehették át a nyertes sportolók, valamint civil és sportszervezetek képviselői. Az okleveleket és támogatói döntéseket Kis Anita, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, valamint Nagy József Elek, alpolgármester adták át. A gyáli tűzmadarak mazsolett csoport idén 800 ezer forintos támogatásban részesült. Ez az összeg nagy segítséget jelent a szakosztály fejlesztésében, az utánpótlás nevelésében, rendezvények szervezésében, valamint hozzájárul a versenyek nevezési díjaihoz, a továbbképzésekhez, illetve a kosztümök készítéséhez, illetve az utazási költségekhez is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Friday DJ. Minden péntek este 8-től 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
6: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
6: Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője. Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Friday DJ. Minden péntek este 8-tól 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
8: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriás bábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány, folytatódik a melegedő napsütéses idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
2: Novel,
7: Noticias,
2: Novinky,
7: News,
2: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik. Szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-16, délután 23-28 fok lesz. Vasárnap is napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként csapadék nem lesz. Szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Friday DJ. Hangolja slágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en.
8: A lemezjátszók mögött most DJ Blind.

0: Szabad a péntek estét. Friday DJ a 93.4-en.
1: Péntek este 8-tól 10-ig Friday DJ az otthon hangján.
2: Ezen a héten DJ Blá.

péntek este 8-tól 10-ig Friday DJ az otthon hangján. A lemezjátszók között ebben az órában a 93.4-en DJ Blyde.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten, Novel, Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magas parton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Lelátó extra!
8: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Felsőpakony Hungarec és a Ceglédi Vasutas egyaránt 5-5 gólt rámolt be hétvégi ellenfelének, a Dunakeszinek, valamint a Pomáz Ikónak, megszerezve ezzel a 3 pontot a Pest vármegyei férfi felnőtt labdarúgó bajnokság első osztályában. Utóbbi együttes így módon 5 gólos győzelmével köszöntötte edzőjét, Kecskeméti Józsefet, aki a napokban ünnepelte a születésnapját. A pünkös hétfői Cegléden megrendezendő Pest vármegyei kupadöntőre készülő két együttes, a Fémag Duna Varsany és a Vác egyaránt vereséggel hangolt. Előbbi rangadón szenvedett 4-1-es vereséget Szentendrén, míg a piros-kékek hazai pályán kaptak ki a Bugyi együttesétől. A csoki csapata 3-1-re nyert Budakalászon, de a győzelemnél sokkal értékesebb a jövőkép. Az ugyanis már biztos, hogy csak 2 fordulója van hátra az együttesnek, a mostani formájában egészen biztosan nem folytatódik a történet a jövőben, mint az az ügyvezetői nyilatkozatokból is kiderült. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Friday DJ. Hangolj a slágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en. Az otthon hangján. Ma a lemezjátszók mögött DJ Blind

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620 498 2201. dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Magyar Péter V4 csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnak az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az igazi zenékkel. Fénix század legnagyobb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18 óra 30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Beugrok a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: a nap, amikor el kell innen mennem.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Éjjel 2 óra van.
3: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Nyáriasan meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését.